város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akarat.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Jogerősen 7 év szabadságvesztést kapott Maja T. az Antifa ügyben. Úgynevezett AVH figyelővel indult újra a Fidesz honlapja. Ruszén Szendi szerint közel 4 milliárd forintot költöttek a családi misszió előkészítésére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, korlátozott látásviszonyok. Ezzel szembesülnek a közlekedők, akik korán ilyenkor elindulnak. És reggel 6 óráig a reggeli szürkületben nagyobb óvatossággal és körültekintéssel legyenek, kerékpárosokra számítva, több helyen, lakott területen kívül. Folytatódnak a munkálatok az útfelújítási javítási munkálatokkal kapcsolatosan, ilyen a 4-es főútvonal Debrecen út, lakott területen belül, ahol reggel megkezdődnek a munkálatok, a főútvonal Nyíregyháza irányába tartó belső forgalmi sávjában fognak felmarni, illetve burkolatot javítani. Önök közlekedők ezzel számoljanak, és a hétvégével kapcsolatosan jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni mindenhol a vármegyék területén, de elsősorban Nyíregyháza belterületén. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Enyhítette a másodfokú bíróság az Antifa ügy vádlottjainak elsőfokú büntetését. Maja T. 8 év helyett jogerősen 7 év szabadságvesztést kapott, társa Gabriel M. büntetését pedig 7-ről 6 évre csökkentették. A vádirat szerint 2023. februárjában több embert csoportosan támadtak meg és bántalmaztak Budapesten, mert ruházatuk alapján azt feltételezték róluk, hogy szélső jobboldali rendezvényre tartanak. Maja T.-t bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és más bűncselekményekkel vádolták. Az első fokú döntés ellen az ügyészség és a vádlottak is fellebbeztek. A most kihirdetett ítélet azonban már nem jogerős. Újra elérhető a Fidesz honlapja, amely jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál. Orbán Viktor bejelentések szerint az oldalon úgynevezett AVH figyelő indult, amely bemutatja a hivatal vezetőit és működését. A volt miniszterelnök korábban AVH típusú intézménynek nevezte az MVVH-t, és azt mondta, nyilvánosságra hozzák az ott dolgozók nevét. Unger Anna a hivatal elnöke korábban úgy reagált, hogy az MVHH megvédi munkatársait minden fenyegetéstől vagy megfélemlítéstől. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán kijelentései büntető jogi kérdéseket is felvethetnek, Fekete Győr András pedig feljelentést tett az ügyben. Közel 4 milliárd forint közpénzt költöttek a tervezett családi misszióhoz kapcsolódóan, közölte Ruszén Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának zárt ülésén számolt be a misszió előkészítéséről és Orbán Gáspár szerepéről. Ruszén Szendi szerint a részletek egy része nemzetbiztonsági okokból nem hozható nyilvánosságra. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőségeket és állami támogatást biztosíthatott számára, amelyek nélkül a program ebben a formában alig ha valósulhatott volna meg. Ruszén Szendi hozzátette, mivel a misszióról és annak költségeiről az országgyűlés határozott, szerinte nincs jogi lehetősége feljelentést tenni. Kisvárdán folytatja ország járását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12 én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot. Egy 32 éves román állampolgárt vett őrizetbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság embercsempészés gyanúja miatt. A rendőrség szerint a férfi 2019-ben egy bűnszervezet irányítójaként társaival ukrán és török férfiaknak segített abban, hogy a határ ellenőrzés kikerülve Magyarországra jussanak, majd Nyugat-Európa felé tovább utazzanak. Társait még 2019-ben elfogták, ő azonban elmenekült. Később Ausztriában is elfogták, de megszökött az őrizetből, majd 2022-ben Romániában került ismét rendőrkézre. A román hatóságok szeptember 24-én adták át a magyar nyomozóknak. Kihallgatása után őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Kisvárdal folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, délután 4 órakor tart fórumot a városban. Bejegyzése szerint az eseményen szó lesz Sesták Miklós ügyéről is, akit a közelmúltban őrizetbe vettek egy több milliárd forintos vesztességi ügyben. Magyar Péter azt ígérte, hogy a fórumon Kisvárda és környéke elmúlt éveiről, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korábbi politikai viszonyairól is beszél majd. A miniszterelnök szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, később Pécsen, majd legutóbb Szolnokon tartott fórumot. Idén 7. alkalommal rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyhez országszerte több energiaipari és közműszolgáltató helyszín is csatlakozik. Október 16-án erőművek, fűtőművek, vízi közműszolgáltatók és hulladékfeldolgozó üzemek várják az érdeklődőket szakértői idegenvezetéssel és látványos berendezésekkel. A programhoz a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ is csatlakozik, ahol az érdeklődők Magyarország egyik legnagyobb hulladékválogató művét is megtekinthetik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés október 1-től már elérhető az erőművek éjszakája hivatalos honlapján. Dobogós helyezést ért el a Nyírségvíz ZRT csapata a jubileumi 20. országos ügyfélszolgálati versenyen. A Győrben megrendezett kétnapos szakmai megmérettetésen 24 vízi közműszolgáltató csapata vett részt. A versenyzőknek elméleti tesztet, levélírási feladatot és valósághű ügyfélszolgálati szituációkat kellett megoldaniuk. A reklamáló vagy elkeseredett ügyfeleket színészek alakították, a feladatokra pedig rövid felkészülési idő után kellett reagálni. A Nyírségvíz csapata végül a Dunántúli regionális vízmű és a Pécsi Tettye forrásház mögött a 3. helyen végzett. A résztvevők szerint a felkészülés során megszerzett tudás a mindennapi ügyfelkezelésben is közvetlenül hasznosítható. Hagyományos családi napot rendezett szeptember 20-án a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Ökoiskola a Váci Mihály Kulturális Központtal együttműködésben. Az iskola udvarán már reggeltől 17 főző csapat készítette el az ételeket, miközben zenés és táncos produkciók szórakoztatták a résztvevőket. Feléptek óvodások, művészek, iskolás diákok, akrobatikus bűvészek, bohócok és Szűcs Boglárka magánénekes is. A programot kézműves vásár, állatsimogató, egészségügyi szűrések és bűn megelőzési beszélgetések is színesítették. A gyerekeket óriás csúszda, ugrálóvár és cukor ágyú várta. Az iskola minden szeptemberben ezzel a közösségi nappal búcsúztatja a nyarat és köszönti az új tanévet. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki figyelmetlenségével súlyos sérülést okozott egy kerékpárosnak Hajdúböszörményben. A vádirat szerint a férfi tavaly áprilisban utasként ült egy autóban, majd amikor a jármű megállt, úgy nyitotta ki a bal hátsó ajtót, hogy előtte nem győződött meg arról, érkezik-e valaki az úttesten. Egy kerékpáros a hirtelen kinyíló ajtónak ütközött, elesett és 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett. A vádlott beismerte a bűncselekményt, a Hajdúböszörményi járási ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A debreceni EcoPro katódjára több nagy német automárka következő generációs elektromos modelljeinek beszállítói láncába is bekerülhet. A tervezett együttműködés éves szinten mintegy 56 ezer tonna katód anyagot jelenthet, ami a debreceni üzem későbbi 60 ezer tonnás kapacitásának nagyjából 93%-át kötné le. Az üzem már jelenleg is a Samsung SDI számára termel, az első gyártó sorhoz kapcsolódó akkumulátorok egyik megrendelője az Audi. A következő gyártósorok a Hyundai, a Kia és a Mercedes-Benz európai modelljeit is elláthatják. Az EcoPro a növekvő megrendelések miatt később egy második magyarországi üzem létesítését is melegelheti. Debrecen azt kéri a kormánytól, hogy mielőbb biztosítsa a szükséges állami forrást a Brassai Sámuel műszaki technikum felújításához és bővítéséhez. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a beruházásra azért is van nagy szükség, mert folyamatosan nő a debreceni szakképzési centrum tanulóinak száma, különösen a járműipari képzésekben. A fejlesztésre kiírt közbeszerzés már februárban eredményesen lezárult, a munkát a Hunép nyert el bruttó 7 milliárd 912 millió forintos ajánlat. A tervek szerint új műhelyek, tantermek és tornaterem is épülne, miközben a meglévő iskola épület több részét is átalakítanák. A kivitelezés az állami finanszírozás biztosítása után indulhatna el. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV ZRT, amelyben a debreceni közösségi közlekedéssel várják az utasok véleményét. A társaság közleménye szerint a kérdőív kitöltése kevesebb, mint egy percet vesz igénybe, és többek között a szolgáltatás és

0: Idején a szomszédos beltér és kültéri termálmedencékben sűrűbben működtetik az élményelemeket. Emellett a termálfürdő belépő jegyeire 15, a termálfürdő és a szauna világ kombinált jegyeire pedig 10% kedvezményt biztosítanak. 30 napra elrendelte a bíróság Sesták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását a Volán buszügyben. A politikust hétfőn vették őrizetbe, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Az ügyészség szerint Sesták Miklós és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője 2015 és 18 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A volt minisztert többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Sesták Miklós a vádakat korábban tagadta és azt mondta, szerinte nem állnak fenn a letartóztatás feltételei. A bíróság azonban szerdán úgy döntött, hogy 30 napra elrendeli a letartóztatását. Továbbra is Mészáros Lőrinc és családja vezeti a Forbes leggazdagabb magyarokat rangsoroló listáját. A becsült vagyonuk 1785,7 milliárd forintra nőtt, miközben Csányi Sándor 649,7 milliárd forinttal maradt a második helyen. A harmadik Felcsúti Zsolt 587,6 milliárddal, őt Veres Tibor és Szíj László követi. A Forbes idén először nem 50, hanem 100 szereplőt rangsorolt. A lista készítői szerint a következő időszakban a kormány korrupció ellenes vizsgálatai, a vagyon visszaszerzési eljárások és az esetleges vagyon adó is jelentősen átrendezheti a sorrendet. Az 500 milliárd forint feletti vagyonokat érintő adó a jelenlegi mezőny első 5 szereplőjét érinthetné. Nyílt pályázatot írtak ki az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A pályázatra bárki jelentkezhet, aki megfelel a kiírás feltételeinek. A leendő vezető feladata a szervezet és intézményi szemlélet megújítása lesz, valamint egy új működési kultúra kialakítása az országos közösségi közlekedésben. Az Országos Közlekedési Központot nyáron hozta létre a minisztérium azzal a céllal, hogy egységesebb, utasközpontúbb rendszerben szervezze a közösségi közlekedést. A tervek szerint az OKK, a MÁV, a GSF és a Volán szolgáltatásait is összehangolná, és a szolgáltatókkal szemben is az utasok érdekeit képviselni. Az Erste Bank automatai már nem számítanak fel 1200 forintos különdíjat a Revolut kártyával végzett készpénzfelvételnél. A mentesség kizárólag a Revolut ügyfeleire vonatkozik, más szolgáltatók kártyáinál továbbra is lehet külön költség. Az Erste még 2023-ban vezette be az egységes díjat a külföldön kibocsátott bankkártyák használatára. A nagy hazai bankok közül így jelenleg az OTP számít fel különdíjat a Revolut kártyás készpénzfelvételnél. Fontos ugyanakkor, hogy a bank automata üzemeltető díjától függetlenül maga a Revolut is felszámíthat költséget, például a havi díjmentes készpénzfelvételi keret túllépése esetén.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A közelgő EB-selejtező miatt a magyar női futsal válogatottra csütörtöktől szombatig összetartás vár Budapesten. A tervek szerint a mieink Marokkóval is játszottak volna felkészülési mérkőzést, ám ez meghiúsult, ezért a programban edzések és videózások szerepelnek majd. Frank Tamás szövetségi kapitány a Deacból ismert 7 játékosnak küldött meghívót, így Krascsen is Csilla, Nagy Anikó, Horváth Viktória, Gajzágó Flóra, Hardon Rita, Sárosi Dóra és Gál Zsófia utazhat a fővárosba. Az Európa-bajnokságra Szlovákiában juthat ki a nemzeti együttesünk. Először október 7-én Bosznia-Hercegovinával csapnak össze a mieink, másnap Svédország lesz az ellenfél, október 10-én pedig Szlovákia-Magyarország meccset rendeznek. Komoly csatákat vívnak a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság résztvevői az őszi szezon során. Több mint 400 mérkőzést játszottak eddig az együttesek, és zömében sportszerűek voltak a meccsek. Nagy a tét az idén 25 éves nyíregyházi sportcentrum jubileumi programsorozatának egyik elemeként a Continental Arénában egy kétnapos szuperdöntőt rendeznek, ahová a csoportok legjobbjai juthatnak be. Korábban rendszeresen tartottak teremtornákat a sportcsarnokban, ezt a hagyományt szeretnék most újraéleszteni. A 24 kiadó helyért jelenleg 32 csapat harcol. A szuperdöntő után kezdődik a terembajnokság, melynek helyszíne ezúttal is Nyírpazony lesz. Februárig folyamatosan rendezik majd a mérkőzéseket, és itt is a legjobbak egy külön tornán döntik el a végső helyezéseket. Az U19-es labdarúgó válogatottunk kiváló játékkal 4-0-ra legyőzte Szerbiát, és ennek, illetve természetesen az előző két meccsen nyújtott teljesítménynek köszönhetően a rangos szerbiai torna élén végzett. A válogatott

0: Válogatott keretének a DVSC akadémiájának játékosai közül Asztalos Noel, Szakál Dénes és Tuska Válint is tagja volt. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
1: A hűvös reggelt követően a maximumok a következő napokban 23-28 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Köszönjük, Mara.
2: Szívesen, de legalább lesz követőtök.
1: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled. Ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk. Hogy mit szeretsz itt?
2: Hát itt neveket akar.
1: Nehogy Vászi Zolit írva.
2: De én dobta fel először. Kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak igen. Nem ott vagy.
1: Igen, hát lehet, hogy már jártott.
2: Valamit néztél? Nem.
1: Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
2: Jó, valamit.
1: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt írt be. Elíts be jelszót, amit csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
2: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
1: Nem, már profilképedet töltenéd meg, már minden. Hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
2: örültél. Hát ez nagyon tetszik nekem.
1: Na jó.
2: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
1: Igen,
2: menjünk
1: látom,
2: vissza a kedvenc oldalra. Ne!
1: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans.
2: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
2: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
2: Nem, de úgy
1: hívnak,
2: hogy Hufnagel Pisti.
3: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
2: Igen.
1: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Aha. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért,
1: nem,
3: hasonlít,
1: maga az
3: miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnéven.
1: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra? Okay. És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
2: Azt, hogy
1: vidám, hogy főzöm
2: Béla, a kávét. Hogy főzi a kávét? Ildikó!
3: Igen.
2: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
2: Azt, igen, és akkor ezért fizetek.
1: Jó, várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
2: Jó, na ez
1: most így bereggel bejöttem, itt voltak.
3: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
1: Na jó.
3: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
1: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott.
1: Á, de hogyha.
3: Az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
1: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: Szerinted én miért nem kérek itt soha kávét?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Ha készen álltok a sporthírekre, akkor kezdhetjük is. Laci, mit hoztál?
3: 234 meccs és 146 gól után Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatottat. Mert hogy...
2: Most átmegy a spanyolokhoz.
3: Igen, hát nem valószínű. Valószínűleg befejezi pályafutását. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Nem játszott a norvégok elleni mérkőzésen. Nem kapott szerepet, és nyertek a portugálok nélküle. Aztán az azt követő edzéseken nem a csapattal edzett, hanem elment Koppenhágába és egy konditeremben, illetve a csapatnak a konditermében edzett, mert hogy a dánokkal játszanak majd legközelebb, és két ilyen nap edzés után egyszer csak bejelentette a közösségi oldalon, hogy elhagyta a válogatottat. Egyébként azt mondta a szövetségi kapitány, új szövetségi kapitányuk van a portugáloknak, hogy ő jó viszonyt ápol Ronaldóval, le fognak ülni, megbeszélik, mi a probléma. Nyilván egyébként ellene fordult a közvélemény is, tehát ez nem nagyon tetszett a portugáloknak, az egyik újság megszavaztatta, hogy mi a vélemény arról, hogy most nem a többiekkel edzés, a többi, és akkor így mondták, hogy szerintük küldjék haza, meg hogy ez nem csapatszellem, és a többi. Azért én nem mondanám azt egy olyan játékosra, akinek nagyon sokat köszönhetnek a portugálok, azért az a 146 gól, 234 meccsen gyakorlatilag...
2: Itt a hátán tulajdonképpen.
3: Igen, azért az
2: nem hamar elfelejtik az emberek.
3: Hamar. Az is igaz, hogy amikor a világbajnokságon volt olyan meccs Ronaldónak, amikor nem játszott jól, valljuk be őszintén, és le kellett volna cserélni, vagy amikor le is cserélték esetleg, és látszott az arcán, hogy csalódott. Nem, 41 évesen nyilván már nem tud olyan teljesítmény nyújtani, mint amikor fénykorában játszott, de én azt gondolom, hogy mindig segíthetne a portugál válogatottnak, viszont hogyha ilyen belső feszültségeket szül, az meg nem túl jó, úgyhogy ez az ő döntése, meglátjuk, hogy egyáltalán pályára lép-e még valaha a portugál válogatott.
2: Nekem különösebben a szívem nem húzott sose se Ronaldóhoz, se Messihez különösebben, hanem csak elismerem őket, hogy történelmünk, életünk, generációnk legnagyobb alakjai, de hogy az emberek néha egy kicsit gondolkodhatnának, hogy egyébként ők is emberek, tehát nem tudnak mindig 100%-os teljesítményt nyújtani, vannak rosszabb napok, csak nekik nyilván kevesebb a rosszabb napjuk, mint egy átlagembernek, vagy más sportolóknak, vagy focistáknak, hogy néha egy kicsit ezen gondolkodjunk már el, meg az igényekből talán adjunk már lejjebb, jó, mert ugye nem robotok vagyunk, de hála az égnek hamarosan azok lesznek csak, úgyhogy aki szereti azt, hogy folyamatosan egyenlő a teljesítmény, meg egyensúlyban van, akkor nekik jó lehet az, hogy majd jön az AI, meg a mesterséges intelligencia vezérelt robotok. Egyelőre viszont ugye emberekről van szó, különböző hangulattal, néha gyengébb idegrendszerrel, gyengébb játékkal.
3: Ez, meg hát van egy ellenfél is, aki el akarja rontani a te játékodat. Azért ezt se felejtsük el.
2: Tehát, és van, akik nagyon jól csinálják, hogy jobban rontják a másik játékát, mint ahogy fociznak.
3: Abban sokkal jobbak. Az olaszok ebben parádésak voltak annak idején, a 90-es évek környékén, hogy gyakorlatilag betolták a buszt a kapu elé, aztán kihúzták egy 0-0-val, vagy egy gólt megtaláltak elől, és azzal megnyerték.
2: Inzaghi les. Ennyi volt.
3: Igen, és az Inzaghi gól.
2: Láttad a szezont, a széria át? Igen, mi volt benne? Inzaghi les.
3: Igen, tehát hogy nagyjából ez volt jellemző például az olaszok játékára. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
2: Vagy akár ébredés után.
3: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a doping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelt arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálék kiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapító van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
2: tudtam, az hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, az enyémet is megszűnt.
3: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor a valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetbe a tiltott anyag.
2: Na, az kemény azért.
3: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény. Tehát ez
2: milyen
3: a...
2: bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
3: De amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már megállapítják, ennyi. hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk, dopping ellenőrzés, kész.
2: Mert van ilyen, hogy éjszaka
3: van,
2: is.
3: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem doppingolt, de azért tiltották el, mert háromszor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van
2: az. Lehet valamikor aludni is?
3: Vagy bármi.
2: A felkészülések igen, mellett. Igen, tehát, igen.
3: Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a doping ellenőr.
2: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első felvonás végén.
3: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
2: Elfordul? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
3: Igen, hát nem egyszerű történet, és a sportolókat folyamatosan.
2: Hát én nem lennék akkor ilyen sportoló.
3: Nem is egy jó ilyen szempontból. Akkor legyél kispályás játékos, ott nincs dopping ellenőrzés.
2: Kispályás távolban néző.
3: Igen, például a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokságban indulhatsz. Nagy a tét, mert hogy képzeld el, kitalálták most, hogy 25 éves a Nyíregyházi Sportcentrum, és ebből az apropóból lesz egy szuper döntő, mégpedig az őszi legjobb csapatokat meghívták erre a kétnapos tornára, ami majd bent lesz már a teremben, november 6-án és 7-én, és 24 csapat vehet részt, minden csoportból az első 2 helyezett, illetve a legjobb csoportból majd az első 4 helyezett is, és hát ez a 24 hely, ez nagyon kevés. Tehát, hogy ha azt nézed, hogy több mint 100 csapat van a bajnokságban, amely indul, a tényleg a krém a legjobb 24 indulhat, és van olyan csapat, aki azt mondta, hogy engem nem érdekel majd a bajnokság végeredménye sem, csak legyünk ott a legjobb 24-ben most, hogy játszhassak a Continental Arénában, mert hogy azért azért megtiszteltetés, hogy egy olyan sportcsarnokban játszhat, ahol egyébként válogatott meccseket rendeznek, úgyhogy hatalmas a tét, és hát ez érződik is, mert volt néhány piros lap meg kiállítás egy-két mérkőzésen, főleg a fiatalabb csapatoknál ott azért elszaladt a csikó, és kiállítottak egy-két játékost. Dajka László főszervező mondta azt, hogy hát most majd pihen egy picit az a játékos, és átgondolja, hogy szabad-e szabálytalankodni. Minden esetre kíváncsian várjuk majd ennek a bajnokságnak a végeredményét. 400 meccset már játszottak, és hogyha valaki utána még szeretne teremben játszani, akkor Nyírpazonyban rendezik a téli terembajnokságot, folyamatosan mennek a mérkőzések, 30 csapat már nevezett, hogyha van még jelentkező, akkor 40-re felbővíthető ez a sor, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Hát pénteken a Deac a Honvéddal játszik, majd kosárlabda mérkőzést, nem sikerült jól az NB1-es debrecenieknek a rajt, Sopronban vereséget szenvedtek, úgyhogy a Honvéd ellen most mindenképp szeretnének javítani, úgyhogy ez pénteken lesz majd ez a mérkőzés, és kíváncsian várjuk. Sokan egyébként azt mondták, hogy az idei bajnokság egyik meglepetés csapata lehet majd a Deac az NB1-ben. Nem sikerült rosszul a felkészülés sem, az edzőmeccsek azt mutatták, hogy jól alakul a gárda. A soproni mérkőzésen ott a védekezés nem volt túl stabil, és ezen mindenképp javítaniuk kell majd a hajdúságiaknak. Niklas Süle nevére nem tudom, mennyire emlékszel, német...
2: Nagyon régi név ez.
3: Igen, német válogatott játékos volt, Dortmundban játszott, 49-szeres válogatott játékos, ő is már 30 éves, és azt mondta, hogy nagyon drámai volt, amikor a masszőr egy-egy sérülés után odament, és így elkezdték tapogatni a térdét. És fájt a térde, és akkor így nézték, és hát úgy érezték, hogy probléma van a szalagjaival, és azt mondta, hogy kiment a tükör előtt az öltözőbe, és sírva fakadt, hogy gyakorlatilag neki vége a pályafutásának. Végül megállapították, hogy nincs szalagszakadása, csak egyszerűen eljár fölötte is az idő, és hát sajnos már egyre több a sérülés, és úgy döntött, hogy befejezi így a profi pályafutását. Aztán megjelent egy fotó pár nappal ezelőtt, ahogy éppen áll egy német 9. osztályban szereplő csapat kapujában,
2: és akkor is
3: senki nem értette, és akkor felhívták, és mondták, hogy hát igen, mert a csapatban hiányzott a kapus, egyetlen egy kapusunk volt, baráti társaság, megkértek, hogy álljak be, és olyan jól ment a védés, hogy két meccsen összesen 3 gólt kaptam, tehát összességében nem ment rosszul, és azt mondta, hogy újra élvezi a focit, mert nem a pénzről, nem a teljesítményről szól, hanem a baráti társaságról, hogy a haverokkal elmegyünk, jól érezzük magunkat, játszunk egyet a mérkőzésen, örülünk, ha nyerünk, és aztán meg elmennek és söröznek egyet. És nagyjából ez így rendben van, és így a focitól nem szakadt el teljesen. Nem olyan hirtelen a váltás, hát várjuk, hogy esetleg hogy visszakanyarodjunk a beszélgetés legelejére, hogy Cristiano Ronaldo vajon melyik kapuban fog felbukkanni a következő időszakban. Ő ugye még mindig a arab bajnokságban szerepel, tehát az Al Nassr csapatának a játékosa, nyilván oda most vissza is fog térni, ott azért jól keres, és nem is teljesít rosszul, de lehet eljön majd az az idő, hogy ő is hazatér Portugáliába, és esetleg Lisszabonba, vagy ahonnan kezdte pályafutását, akkor ott majd felbukkan valamelyik kis csapatnál.
2: Igen, és ezzel a gondolattal amúgy el lehetne játszani, hogy az emberek mikor a pályájuk végére érnek, és már inkább onnan a nyugdíj felé mennek, legyen ez bármilyen életkorban is, akár gondolok itt egy burkolóra is, aki már befejezi, mert nem bírja tovább, de nem akar teljesen elszakadni, az akkor utána elkezd majd puzzlezni otthon az étkezőasztalon. Uh-huh. Ugye ez ilyen levezetés, vagy a DJ, aki előtte nagy fesztiválokon zenélt, utána már sulidiszkókat csinál általános iskolában.
3: Tehát hobbiból.
2: Igen.
3: Ahonnan elkezdte. Nem sulidiszkó, te a délután. Mi volt az? Tehát annak idején igen, tehát hogy nagyjából így.
2: Hogy kell egy levezetés, igaz?
3: Igen, de valami hobbit kell találni, és akkor sokan csinálják ezt egyébként, hogy amit régen pénzért csináltak, akkor most azt mondja, hogy bevállalom ingyen, csak azért, hogy saját magamnak jót tegyek, meg a lelkemnek jót tegyek, hogy még visszatérek. Sok ilyen DJ-t ismerek egyébként, aki egykoron DJ volt, és akkor most ilyen nosztalgia bulikon egyszer csak megint előveszi a keverőpultot, meg itt felkészül rá.
2: És mindezt ingyen teszik, kitolva velem. Meg a többiekkel, akik mondjuk szeretnének.
3: Jó, nem kitolni akar veled, de élvezi, egy alkalomról van szó, vagy kettőről, és nagyjából ennyi. Utána meg a téd a pálya.
2: Köszönjük szépen. Ezt is, Laci, neked meg a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből.
2: Tehát
1: és
2: bruttóban kapja.
1: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
2: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja oda, persze, hogy nem adja oda.
1: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki, mint adót, mert hogy azt
2: akkor
1: mondta.
2: Akkor tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
1: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2, 5, meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
2: Tapajt paraszt.
1: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kis fiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő.
2: Nézzük a védőfelszerelést.
1: Igen, volt-e rajtad bukósisak? Volt-e, de? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
2: és
1: már?
2: És a napi bejelentésem.
1: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
2: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
1: Igen.
2: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
1: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
2: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
1: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
2: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
1: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most tök gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömbfagyi, tehát azért abból tudtál venni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
2: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek a itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap felett.
1: És azonnal add ide.
2: Így van.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulajdgattál. Tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért.
1: Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
1: érdekel. A nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Ott állok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközileg
1: mert nem egy őshonos növény.
2: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is, aha, mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszon?
1: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: De mit tűnik, hogy szerencsétlen vagyok? Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodat.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűz.
2: Vagy ha van is valaki, leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: Igen.
2: És elment túrázni.
1: Na figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Lisbogárt ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most annak tudom megkülönböztetni.
1: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a liszbogár, a másik még a lisztkukac. De a liszbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem mondjuk, sem szimpatikus, megint. Nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Há, igen, jó. Ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
1: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
1: igen,
3: öreg.
1: Tök mindent, mint
3: Bélával
1: mondasz.
3: Így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, hogy azok a mai
1: fiatalok. Nézd meg, most ezek, nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
1: Mert ezeknél volt.
3: Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
1: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
1: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
1: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
1: Te a morgós öreg vagy, én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarom mutatni.
3: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
3: Nálad már van ilyen?
2: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 4 milliárd forint közpénzt költöttek a honvédelmi élményközpontokra. Közé tette a NAV a számla nélkül elszámolható üzemanyagárakat októberre. Új korszakot hozhat a politikusok vagyonának ellenőrzésében egy új törvényjavaslat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új korszakot hozhat a politikusok vagyonának ellenőrzésében az a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat, amely kötelező vagyonosodási vizsgálatot írna elő az adóhatóság számára. A szabályozás értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal a jövőben nem csak a vagyonnyilatkozatokat vetné össze a valósággal, hanem azt is részletesen vizsgálná, hogy az országgyűlési képviselők, miniszterek és más magasrangú tisztségviselők vagyongyarapodása összhangban áll-e az igazolható legális jövedelmeikkel. A kötelező kockázat elemzés emellett a hozzátartozókra és az elmúlt 5 évben távozott tisztségviselőkre is kiterjedhet. Több mint 4 milliárd forint közpénzt költött el a Balási Gyula féle Lansz csoport a honvédelmi élményközpontok kiépítésére és üzemeltetésére. Az átlátszó által megszerzett dokumentumok alapján a Honvédelmi Minisztérium háttércége kiugróan magas összegeket fizetett ki, többek között 31 millió forintot egy játéktank pályára és több száz milliót eszközbérlésekre. A kormányváltás után a parkok bezártak, az ügyben pedig hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt feljelentés született. Közé tette a Nemzeti Adó és Vámhivatal a számla nélkül elszámolható üzemanyag árakat 2026. októberére. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek a 95-ös benzin esetében literenként 605 forintot, míg a gázolajnál 681 forintot számolhatnak el igazolás nélkül. Az adóhatóság által meghatározott árak alkalmazásával a költségelszámoláshoz nem szükséges üzemanyagszámlát beszerezni. Állatvédő aktivisták tüntettek a Gyermei ZRT 55. születésnapi gyárlátogatásán a ketreces tojástermelés ellen. A vállalat válaszul bejelentette, hogy a következő beruházásait már mélyalmos technológiára alapozza, így 2027 második felétől a friss tojásaik közel 30%-a alternatív tartásból származik majd, bár az Európai Unió tervezett állatjóléti szabályai a ketreces tartás fokozatos kivezetését célozzák. Egy felmérés szerint a hazai vásárlók 57%-a továbbra sem hajlandó többet fizetni a magasabb állatjóléti körülményekből származó termékekért. Nem kell többi 1000 kilométereket utaznia a mangónak meg az avokádónak, hamarosan akár a szomszédos déli államokból is érkezhetnek az egzotikus finomságok. A klímaváltozás és a felmelegedés miatt ugyanis Dél-Európában egyre kedvezőbbek a feltételek a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök termesztéséhez. A felmérések szerint a kontinensen elfogyasztott trópusi gyümölcsök 90%-a még importból származik, ám a magasabb értékesítési árak miatt a helyi gazdáknak is komoly üzleti lehetőséget jelenthet a váltás.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyol felhők, máshol ragyogó napsütés várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Itt egy újabb adakó fején korlátlan mennyiségű jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, szép napot kívánunk, és persze jó rádiózást, hát meg jó haladást az utakon, hogyha egyáltalán lehet haladni, mert hogy nagyon sokan voltak már úton, én amikor jöttem, nem tudom, Mara, te hogy vagy vele,
2: de én sokan haladni.
1: Te jól tudtál, három utcával elrébről?
2: Nem, az ez egy kicsit több, de én tök jól elkaptam a zöld lámpákat is mindenhol.
1: Én nem, én meg a pirosat kaptam el.
2: Akkor ezért vagy most olyan kis morci.
1: Nem vagyok morci, hanem picit le vannak kapcsolva. Közvilágítás, nagyon sok helyen a közvilágítást már lekapcsolták. Érdekes, hogy a városok egyik területén le van kapcsolva, a másik nem tudom milyen időzítés ez. Tehát kinek az órájához állították, tehát hogy amikor átélt egyik helyről valaki a beállító ember a másikra, tudod, és akkor ott rácsavarta a gombot, és azt mondta, hogy na akkor itt, de azóta eltelt 5 perc, akkor 5 perccel később fog, ott meg 10 perccel később, ott meg 15-e, és akkor így, vagy nem tudom.
2: Hát ezt nem tudom, hogy működik, de tényleg fura, hogy már le van mindenhol kapcsolva. Én nem is látok nem olyan jól amúgy a sötétben vezetve, tehát hogy én azt a fura fényt látom.
1: Amit... Hát nem véletlenül van a látás hónapja, hogy erre is felhívjuk a figyelmet. Ma erről is fogunk beszélni, hogy hogyan is lehet látni, milyen fura fényeket látsz.
2: Hát amikor...
1: Már bajod van, fura fényeket látsz.
2: Igen, pláne, hogy korán kell kelni. Nem, amikor tudod, tehát nem élesen látod a fényt, hanem ilyen... Nem tudom, mi annak a stock neve, meg fogom keresni, mert már néztem, hogy aki távolra rosszul lát, igen, az alapból így látja ezeket
1: hát
2: az
1: ilyen elhomályosulnak hát a fények, hogy olyan, így eltorzítják a lencsét, mármint úgy a lencsét, hát, a szemlencsét.
2: Igen,
1: na, hát majd ezt elmagyarázza nekünk Erdei Erika, aki majd 7 óra után érkezik hozzánk, mert hogy a látás hónapjáról is fogunk beszélni. Úgyhogy ha úgy érzitek, kedves hallgatók, hogy már most is ilyen vaklába vezettek, vagy nem láttok rendesen, akkor egyrészt vegyetek vissza a tempóból, nehogy véletlenül egy gyalogos lelépjen.

0: vagy hát a kerékpárosok is rajzanak már, sőt én már rolleresre is találkoztam most az úton. Igaz, volt neki lámpája, 2. Sisakja nem, de a közúton ment, sisakja nem, de jött velem szembe. Lámpája 2 is volt elő, elég jó felszerelt lehetett, mert hogy elég vakított eléggé, vagy én nem látok én sem már jól, ugye. Szóval, hogy ez, erre mindenképpen figyeljetek oda.
1: Egyébként a rollereseknek olyan a lámpájuk, mint hogyha távolsági fényszórót használnának.
0: Igen.
1: Tehát, hogy nagyon...
0: Azért mondom, hogy elvakít. Vagy megint mondom azt, hogy te nem látsz jó, meg én nem látok jó.
1: Lehet.
0: Úgyhogy még ez is lehet. De egy biztos, hogy a közlekedők társakra jobban figyeljetek, mert hogy nem feltétlenül lehet most a látási viszonyoknak örülni, vagy ezeket dicsérni, nem olyan jók, és még köd sincs, teszem hozzá, pedig itt az ősz, és még most nem volt köd, meg pára, hanem egyszerűen csak sötét van, majd lekapcsolják a közvilágítást, jó? Na, hát akkor óvatosan, bármerre jártok, de ha van közlekedési információtok, vagy ehhez hozzászólásodok, akkor itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, nem megyünk sehova, nem felvételről megyünk. 0620-316-3000, és hát október elején most nem történt még változása az üzemanyagok terén, már mi ennek is tudunk örülni. Én azt gondolom, ha nem változik az üzemanyag ára, úgyhogy stagnál még 636 és 709 a közép, de hát ugye ettől látjuk, hogy a kutak, és most elsősorban már nem a MOL meg a nagyobb kutak, hanem a kisebb kutak jelentősen eltérnek, méghozzá ilyen 30-40, 45, 50 forintos eltérések is vannak literenként.
1: Így van, nekem azért jelzett be most reggel a csóróságjelzőm.
0: Van ilyen csóróságjelző? Ja, bármint az üzemanyagjelző. Az a csóróságjelző?
1: Az a csóróságjelző.
0: Hó eleje van, jöttem, bár még 10-ig van fizetés.
1: Jöttem, és besípolt, és mondtam is, hogy no, ez már azt jelenti, hogy nem kell tankolni.
0: Én hazafele tolom.
1: Hazafele itt hagyom, inkább sétálok.
0: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, írjátok meg nekünk az üzemanyag árakkal kapcsolatban, és van véleményetek. Na de hát beszéljünk kiemelt érdekességekről, amelyek ezen a napon történtek.
1: Igen, ma van az erőszakmentesség világnapja, ezt október 2-án az ENSZ hozta igazából létre, és...
0: Akkor ma ne adjak nyaklevest, ha kritizálok?
1: Hát nem kéne, de ma amúgy inkább legyél kedves, olyan kis érzékenyen ébredtem.
0: Hú, ne haragudj már, hogy még nem simogattalak még ma reggel.
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Meg az ölelés, vagy mi az, amit beszéltünk a múltkor? Igen. Valami az ölelésről. Igen, hogy
1: én elmennék ilyen ölelőnek.
0: Ölelő, igen.
1: Igen, lehet, hogy most meg kéne ölelni.
0: Ölelő embernek 800 millióért Kisvárdára. Nem.
1: Akár.
0: Miért? Azért már elmennék ott ölelgetnék bárkit Kisvárdán.
1: Bárkit?
0: Persze. Bárkit Kisvárdán ölelgetek ki 800 millióért.
1: Jó, hát úgy én is. Szóval az erőszakmentesség és a béke, valamint a tolerancia fontosságára hívja fel a figyelmet, úgyhogy legyél ma toleráns mindenkivel.
0: Na, hát igyekszem. Igyekszem.
1: Hát, jó.
0: Na, a free mail, képzeld el, amit azért mindenki használt az elmúlt évtizedekben. Jó, most lehet, hogy te nem.
1: Citrom-méles volt.
0: Tényleg? Oké, de a free mail az 97-ben indult el, 1997-ben Magyarországon.
1: Nem mondom, hogy hány éves voltam
0: akkor. Ez az első ilyen ingyenes szolgáltatás.
1: Viszont 1950-ben megszületett Charlie Brown és Snoopy világa. Én nagyon szerettem amúgy a Snoopy-t, és ami tök jó fun fact, hogy nem is Snoopy-nak akarták nevezni, hanem Sniffy-nek.
0: Sniffy?
1: Sniffy.
0: Hát jó, ma már így, hogy bement az agyunkba a Snoopy, így persze, hogy így sokkal jobb, de amúgy meg a Sniffy se rossz, csak hogy akkor azt szoktuk volna meg.
1: Hát lehet.
0: Nem?
1: Igen.
0: Legyen így. Jó. Hát kérem szépen az időjárásról néhány szó, mert hogy ilyen 6 fokra ébredtünk, és az nem olyan baráti, teszem hozzá, de ilyenek lesznek most már hajnalonként. 4, 5, 6 fok, de még talán 3 is holnap hajnalban. Úgyhogy kabát mindenképpen, ha az éjszakába mentek a hétvégén, kedves hallgatók, hogyha úgy érzed, hogy menni kell, mert a vér az kötelezés be az éjszakába, akkor azért öltözzetek fel, és ezt elsősorban ugye a fiatalabbaknak mondom, az idősek meg amúgy is fáznak már 10 fok alatt mindig.
1: Én ilyenkor már nem szerettem bulizni, járni ilyen időjárásban. Nem, mert nagyon fel kell öltözni éjszakára.
0: Jó, és már nem szabad térre kell menni, hanem már zárt helyre.
1: Jó, de akkor is fel kell öltözni.
0: Igen, meg már helyeken ilyenkor nincs fűtés, még, és még akkor, nincs fűtés.
1: De utána bemelegszel, mert már azért nem vagy szomjas, meg táncolsz, igen, meg minden, és akkor utána úgy nem olyan, hogy jól leraktad a kabátot, kért ki a kabátot, ki akarsz menni, ja, maceres.
0: No, viszont gyönyörű hétvége és hét elé nézünk, mert hogy a 24-25 fok ezek standarden jönnek majd továbbra is, úgyhogy mindenki, aki azt mondta, hogy na ez most milyen, most van itt a vénasszonyok nyara, igazán október elején, pedig ez szeptemberben szokott lenni, most azt mondhatja, hogy na most végre megérkezett. Majd az azt követő hetek viszont folyamatosan esős, és hűvösebb napok lesznek ezt követően, mert hogy 20 fok alá esik már majd október közepére a hőmérő higanyszála, de jövő hét az parádé. Parádé lesz.
1: Jó? Meg
0: a hétvége. Örüljetek és örüljetek velünk, meg hát ugye várjatok, mert ma nagyon sok mindenről fogunk beszélni. Ugye a látás hónapjáról elsősorban, ez lesz 7 óra után, aztán persze sok érdekes hírünk, játékunk, sorsoljuk. Azok, akik részt vettek az autóvadászatban, küldtek nekünk a Sunshine Valent autóról fotót, beregisztráltak, levadázták az autót, azok figyeljenek ma, mert ugye hosszú hétvégét sorsolunk, méghozzá a Hotel Aurumba, a gépjárművet pedig viheti az, aki nyert, úgyhogy még egy ilyen sorsolásunk van itt ebben az évben.
1: Most viszont nem kaptunk screenshotot videóból, nem, úgyhogy tökre boldog vagyok.
0: Valami érdekes képet nem volt rá?
1: Én rajta voltam az egyik.
0: Tényleg? Hoppá, hoppá, hoppá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A szakmai aggályok ellenére politikai elvárás miatt kellett civilekkel éles gránátot dobatni. További 15 ezer család kaphat támogatást energiatárolók beszerzésére. Csődbünt egy gyanúja miatt feljelentést tettek a Dunakeszi járműjavító gazdálkodása miatt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szakmai aggályok ellenére politikai elvárás miatt kellett civilekkel éles gránátot dobatni azon a felkészítésen, ahol 2025-ben súlyos baleset történt Újdörögdön, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a parlamenti bizottság zárt ülése után. A tárcavezető hangsúlyozta, a katonák előre jelezték a veszélyeket, ám a feladatot mégis végre kellett hajtaniuk. A miniszter beszámolt a csádi katonai misszióról is, amelyre eddig csak nem 4 milliárd forintot költöttek el. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta az évelején indult pályázatot. A szaktárca tájékoztatása szerint az akkumulátorárak csökkenésének köszönhetően a keretösszeg emelése nélkül összesen már 57 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A módosított feltételek mellett a kivitelezési határidőt 2027. februárjáig hosszabbították meg. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a Dunakeszi járműjavító korábbi magántulajdonosainak gazdálkodása miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak. A köztulajdonába visszakerült üzemben már újraindították a MÁV kocsik fővizsgáit, miközben az egyiptomi vasúti megrendelés lezárásáról is tárgyalásokat folytatnak. Szakmai és etikai belső vizsgálatot rendeltek el a Budapesti Operett Színházban a munkavállalóktól érkezett számtalan panasz és szakmai jelzés miatt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a vizsgálat pártatlan és zavartalan lefolytatása érdekében Kis B. Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A tárca hangsúlyozta, hogy az intézmény napi működése és az előadások megtartása a vizsgálat ideje alatt is biztosított marad. Csődbüntet gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál az állami felszámoló által megbízott igazságügyi szakértő a korábban az egyiptomi vasúti projektben érintett három társaság ügyében. A vizsgálat megállapította, hogy a Ganzmávag International Kft., a Magyar Vagon Dunakeszi Kft. És a Ganzmávag Invest Zrt. Esetében a tulajdonosok 2022 és 24 között több 10 millió eurós nagyságrendben vettek fel osztalékot, miközben a cégek pénzügyi helyzete ezt nem tette volna lehetővé. Közé tette a Forbes a 100 leggazdagabb magyar idei listáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1785 milliárd forinttal, őt Csányi Sándor, Felcsuti Zsolt, Veres Tibor és Szíj László követi. A 100 legtehetősebb üzletember összvagyona megközelíti a 13 billió forintot. A rangsor élmezőnyének helyzetét azonban alapjaimban rendezheti át az 5 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett új adókulcs. A Gazdasági Magazin elemzése szerint az áprilisi kormányváltás óta megváltozott jogi és gazdasági környezet, a megindult hatósági vizsgálatok, valamint az állami kifizetések befagyasztása miatt a következő évben komoly átrendeződés várható a listán.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyol felhők, máshol ragyogó napsütés várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a

0: hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiség jó kedvelt állalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na, lövök egy pontos időt, 6 óra 40 perc van, hogyha igazán késve vagytok, vagy már most keltek útra és hétre kell bent lennetek, esetleg hosszabbat kell utazni és 7:30-ra, akkor azért erre számítsatok. Egyébként is azok, akik mondjuk 7:30-ra járnak, azoknak sok esetben már el kell indulni 6:50-kor, 7-kor, de hogyha vannak extrémebb munkába járások is, akár idő tekintetében, akkor ezt írjátok már meg nekünk. Ennek nagyon-nagyon örülnénk. Ugye vonzáskörzetünk, illetve ott, ahol szólunk az adáskörzetbe, ez Debrecen és Nyíregyháza, Debrecenben a 93.5-ön és környékén, illetve Nyíregyházán és környékén a 99.4-en foghattok minket. Úgyhogy bármerre jártok a vételkörzetünkbe, küldjetek üzenetet 06 20 316 3000. Ja, és egy nagyon fontos dolog, hogy ugye hát akit hallottunk, az Ed Sheeran volt és Martin Garrix az iménti dalban, amely nagyon jól sikerült szerintem, egy tipikus utazós dal, utazós, igen. Nem pörgős, nem cibálós, ilyen utazós, rádiós dal. De hát egyébként Ed Sheeran ilyeneket gyárt, főleg, és ezekkel még koncerten is tarol. Na, és Ed Sheeranről jutott eszembe, hogy ugye most az amerikai turnéja során McLemore-t likvidálta az előzenekarból, mert ő a palesztinok mellett kiállt, és hát bizony-bizony ezért azt mondta egyszerűen, hogy köszi, McLemore, nem kell jönnöd. Erre lemondta az összes többi előzenekar, képzeld el, szinte mindenki, úgyhogy egyedül kellett kiállnia a koncertre és zenélni, mert ez hogy kemény. Így van, mert hogy ő meg eltávolította azokat, akik kiálltak mondjuk a palesztin nép mellett. Na, hát ilyen dolgok történnek, és az előadókkal, na de hát mik történnek a politikusokkal, gyerekek? Bilincs. Ezekbe, de hát ebben nem is ez a különleges, illetve hát az is különleges nyilván, hogy a korrupció tekintetében azért történnek lépések, hanem inkább az, hogy valaki be akar menni kihallgatásra, érted? Tehát, hogy azért oda teszi magát, be akar ülni az autóba, és az autó meg ott hagyja. Tehát megvan a Hankó Balázs, láttad?
3: Igen.
2: Láttad? Azért én néztem, igen, élőben. Tehát, hogy nagyon komoly volt, hogy a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a minap pár napja ugye ment egy ügyészségi idézésre, próbált bemenni, és hát ugye ott volt a nyilván jól megrendezett kis búcsú, gyerekek előtérbe tolva, amivel én egyébként rohadtul nem értek egyet ilyen szempontból, de mindegy, de ott vannak barátok, áztársak, minden, megvan a előre jól, hát mondjuk úgy, hogy forgatókönyvszerűen megcsinált búcsúzkodás, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, oda zárt a kabátot, ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és 2-3-szor becsapta, majd kövérgázt adott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
3: Rengeteg született, bár állítólag később a sofőr megállt.
2: De ezt már senki nem látta, mert a kamerák is igen. Tehát szerintem a kamerák is lefagytak. Mert ugye annyi volt, hogy szóljak utána? Kérdezte az asszony.
3: Igen.
2: Szóljál. És itt vége volt a forgatásnak.
3: Szerintem annak a sofőrnek lehet, hogy azóta nincs munkája, de hát olyan szintű.
2: Olyat is láttam, Mária, hogy Orbán Viktor volt a sofőr. De olyat is láttam, hogy Orbán Viktor volt a sofőr, és tudod, szólt a Dankó rádió. És ugye, mert az a kedvenc. És akkor van ízlés. És kérlek szépen, és azt hallgatta, és ebből születtek ilyen mémek, tudod, hogy volt ilyen, hogy na, indul a nap, vagy valami ilyen szöveggel, és akkor ugye Hankó fut az autó után, majd jön a bevágás a sofőr, Orbán Viktor, és nyomja.
3: Rengeteg mémet láttam én is róla.
2: Hogy indul a nap.
3: Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék.
2: Ez milyen, milyen neve?
3: Nem tudom, igazából
2: NK, az a... NK a Run.
3: Igen, futni kell. Nem tudom, hogy mennyire fog ez működni. Itt vannak a nyilak. A nyilakkal lehet jobbra-balra menni.
2: Itt a billentyűzetemen?
3: Igen. És akkor...
2: A számítógépen van mondjuk a hallgatóknak.
3: Igen, és gyorsan lehet leérkezni a lefele nyillal. A P betűvel meg az M-mel lehet ilyen szünetet megnémítani. Az nem lényeg, az a lényeg, kezdj el futni.
2: Igen. És ez az
3: és
2: autó...
3: Át, igen, futsz éppen az autó.
2: De várjál, de
3: elkapod.
2: De igen, embereket várj. Aha, és így néz, csak irányítan. Jobbra megyek, és az NK-s pénzeket, vagy
3: azt
2: mi kezdet?
3: Azt meg szeded össze.
2: Úgy látod, milyen jól csinálom?
3: Nagyon jó.
2: Nem maradok el, és most már van pénzem is.
3: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
2: Igen, mert próbálnak megállítani. És, bum, egy sajtóst elkaptam.
3: Hát bocs. Igen, neki mentél.
2: De lehet hírtévés volt.
3: De 52 milliót összeszedtél.
2: Oppá, oppá. Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. Tudod? Hopp, két klik, három kattintás.
3: Nagyon gyorsan összeszedted, ugye zseniális, tehát van, készült róla rengeteg minden.
2: Milyen mémek vannak itt?
3: Én nagyon szeretem, én nagyon jókat nevetek. Én szeretem az emberek kreativitását, ahogy kiélik magukat minden apróságon.
2: Nagyon brutál, hogyha tudtok ilyet, csak mi nem találjuk ezeket a mémeket, akkor ezt küldjétek el nekünk, tényleg 0620-316-3000, ez az SMS és Viber számunk is, de ugyanezen csöröghettek is nekünk. Persze így nem tudjátok szóban átadni, hogy milyen volt a éppen elkészült mém, ami Hankó nagymesterről volt, ex-miniszterről. De utána szólt, de az autó nem hallgatott, tehát nem hangra reagált. Hát állítólag ilyen. Egy sarokkal később megvárták.
3: Igen, de lehet, hogy azt hittek.
2: Mi sem bizonyítja. Tehát a börtönjárat így késett, mert hogy most ugye meg már le is tartóztatták azóta, tehát először csak őrizetbe volt, utána letartóztatás. No, hát mondta, hogy kell egy sofőr, ezt is mondhatnánk, de a következő dal az így szól, hogy kell egy ház.
3: Kell egy ház. Lejátszok egy kicsit mi?
2: Ez az Ári Mafia dala.
3: Megdöntöm a rekordot.
2: Na jó reggelt, hogyha van hozzászólásotok és üzenetetek, és tudtok mémet, vagy közlekedési információt, akkor azt megtehetitek, küldjétek. 0-20-316-3000. Na gyerünk, Ári Mafia!

No kérem szépen, 6 óra 54 perc van, és ez azt jelenti, hogy rövidesen jönnek a friss hírek, információk, ti is erre készüljetek. Kedves hallgatók, mert hogy útinformáció is lesz, valamint minden térségből, de addig gyorsan elmondom, hogy például Nyíregyházán, a Debreceni úton, ott a metró környékén majd káosz alakulhat ki, de erről majd közlekedési tudósítónk a hírek előtt beszél, úgyhogy erre készüljetek. És tényleg eddig nem kaptunk információt arról, hogy mennyire jók a látási viszonyok, vagy mennyire túlterheltek azok az utak, amelyek ugye vételkörzetünkben vannak, és ti is nap mint napot haladtok, de hogyha tényleg most éppen egy forgalmi akadályba ütköztök, vagy netalántán egy rosszabb látási viszonyú területre, külterületre tévedtek, akkor azt nyugodtan osszátok meg velünk, esetleg ha balesetet, fennakadást láttok, akkor arra is kíváncsiak vagyunk. 0620-316-3000, ez az SMS Viber szám, és ez a telefonszámunk is. Rövidesen jönnek a hírek, addig is Tate McRae.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos reggeli csúcsforgalomban autózunk. A szokásos helyen még mindig megvan a Füredi úton a korlátozó táblák kihelyezése, illetve az aszfaltozási munkálatok miatt ott nagyon lépésben lehet haladni. De különösképpen a Böszörményi út bevezető szakaszán állt meg most a forgalom. Lehet, hogy valami oka van ennek, tehát ott vagy kerüljük, vagy nagyon türelmesen közlekedjünk. Valamint a nagy állomásnál tapasztaltunk még olyan forgalmat, hogy 2-3 lámpaváltáson tudtunk keresztül menni. Hát én kitartást kívánok mindenki számára, és balesetmentes közlekedést. Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Elrendelték Hankó Balázs korábbi miniszter egy hónapos letartóztatását. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány. Titkos kormányhatározatokban dönthettek a debreceni akkumulátoripari beruházások állami támogatásairól. Október 10-én és 11-én rendezik meg az 5. debreceni sokadalmat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt miniszter és fideszes országgyűlési képviselő egy hónapos letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a politikus ellen hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A hatóságok azzal gyanúsítják Hankó Balázst, hogy miniszterként a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos forrását utalta ki kampánycélokra. Titkos kormányhatározatokban dönthettek a debreceni akkumulátoripari beruházások állami támogatásairól. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalon közzétett beszámolója szerint. A politikus állítása alapján a nyilvánosságra hozott lista szerint a CETL, az Eve Power, a Szemkorp és az EcoPro is kapott kormányzati forrásokat az elmúlt években. A határozatok közvetlen támogatásokat és infrastruktúra fejlesztéseket egyaránt tartalmaznak, a pontos összegek azonban nem ismerhetők meg a dokumentumokból. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel. Levélben fordult az országgyűléshez Bak András köztársasági elnök, miután aláírta a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálásáról szóló törvényt. Az államfő kifogásolta a jogszabály elfogadásának eljárási körülményeit, hangsúlyozva, hogy a parlament érdemi vita nélkül fogadott el egy úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslatot. Bak András aggályosnak és helytelennek nevezte ezt a korábbról meglévő gyakorlatot, egyúttal tisztelettel felhívta a képviselők figyelmét a házszabályi követelmények jövőbeni maradéktalan betartására. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem, köztük a Debreceni Egyetem keresetét, amely az uniós forrásokból való kizárásuk ellen irányult. A luxemburgi testület megállapította, hogy az EU tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt. A döntés értelmében a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek minősül, így az nem sérti a tudományos életszabadságát. A nagy érdeklődésre való tekintettel október 10-én és 11-én rendezik meg az 5. debreceni sokadalmat a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén. A szervezők tájékoztatása szerint a hagyományőrző vására korábbiakhoz hasonlóan idén is egyszerre várja a látogatókat a megszokott debreceni régiségvásárral. Az antik kincsek mellett a mesterségek tere kínál majd kézműves bemutatókat, valamint programokat a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig mindenkinek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében többnyire napos száraz idő várható pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Hello, halló, jó reggelt, 7 óra 10 perc van, és hát beindul a nap szépen lassan. Úton vagytok, most már a közvilágítás oké, hogy le van kapcsolva, de láttok, mert hogy világosság van, derűs napra számíthatunk egyébként a mai nap folyamán is, sőt egész hétvégén, de azért mindig, amikor szürkület van, amikor este van, amikor útra kelünk, autóba ülünk, azért nagyon fontos, hogy hogyan is látunk. Egyáltalán még a jó látási viszonyok mellett is, hogy mennyire jön ez ki. Jó? Október a látás hónapja, ezt már beharangoztuk, és ilyenkor általában arról beszélünk, hogy voltunk-e szemvizsgálaton, hogy mennyire rossz a szemünk, kell-e szemüveg nekünk, nem? De azért hétköznapi helyzeteket is

0: Esetleg nem jó a szemünk vezetés közben.
1: Mai világban felgyorsultak azért a események, ezért egyre gyorsabban közlekednek az autók. Inkább a hétköznapi rendőrlámpáknál veszük észre azt, hogy nem látunk jól. Tehát
0: ne,
1: közlekedünk,
0: tényleg.
1: Igen, és egyre közelebb jutunk ahhoz a táblához, amikor élesen látjuk. Ott az első pont.
0: Ja, tehát a közlekedési táblákat.
1: Igen. Aha. Igen. Nagyon igen. Sokan nem veszik észre azt például, hogy az egyik szemükkel nem látnak olyan jól.
0: Hát már aki nézi a táblát, nézi. Mert mint 20-30 év jogosítványa már a táblát sem nézem.
1: Igen. Ez a rutinból vezetés nem biztos, hogy mindig jó. Igen. Szóval először ezt az észlelést vesszük, akkor érdemes elmenni azért látás ellenőrzésre mindenképpen.
0: No, hát egyébként ha ilyenkor van, illetve mondtunk egy érdekes dolgot, hogy amikor ráhasalnak a kormányra,
1: igen.
0: Már akkor is észre lehet venni, tehát mondjuk, hogyha...
1: Jó, de az más.
0: Igen.
1: Először magunkat vigyük el vizsgálatra szerintem.
0: Jó, csak azt mondom, hogy már akkor is, tehát ha a családtagunkról látjuk, hogy már így vezet, nem?
1: A távoli látásnál az első, ami észrevehető, hogy elkezdünk hunyorogni. Aha. Mert gyakorlatilag próbálunk reflexálni, hogy mi az, ami ott van. Akkor az azt jelenti, hogy egy kicsit már nehezebben észleljük azt, amit kell.
0: Hát de sokan vannak úgy, mondjuk, mint én, hogy egyrészt ugye a telefon nem tudom elég távolra
1: az
0: tartani.
1: Más. Az olvasó. Az,
0: oké, és az olvasó.
1: Igen.
0: De ugyanakkor látnom is kell, mert ha beteszem az olvasó lencsét, vagy akármi, akkor távolra nem látsz úgy.
1: Mert ez a kettő fénytörési hiba nem ugyanaz. Uh-huh. Van a távoli korrekció, és van a közeli. A közeli az csak a 40 pluszosoknál észlelhető, előtte maximum távolra nem látunk jól.
0: Aha, de hát akkor most hát marad neked milyen a...
2: Távolra nem látok.
0: Tehát távolra nem látsz?
2: Igen.
0: Mert 40 alatt vagy.
2: Hát, majd azt, köszönöm szépen, még van egy pár évem, hogy közelre lássak.
0: Jó, és te szemed jó amúgy?
2: Dehogy jó. Hát nem. Én eszmerálta vagyok.
1: Jó.
2: Jó, abszolút. Én kontaktlencsés vagyok.
1: De kontaktlencsét visel, az a tökéletesen jól látsz. Az a lényeg, hogy korrigálva legyen a látás. Illetve a legfontosabb, hogy vezetésnél mindig legyen egy szemüveg. Ha valaki nem is viseli folyamatosan a szemüvegét, azért az autóban legyen. Vegyük elő, föl kell tenni és látni kell. A megváltozott fényviszonyok mellett akár 30%-ot csökkenhet az ember látása. Ha figyelembe vesszük, hogy egy 100%-osan jól korrigált szemnél ez 70%-ra csökken, egy nem korrigált 70%-os szemnél 40%-ra, az már a vagy-vagy kategóriától is kevesebb.
0: Mi az a szemromlás, amitől már nem szabad vezetni? Tehát, hogy mondjuk azt a hozzátartozóinknak...
1: Jogosítványt egyébként ilyen kétszemes együttlátás 70%-nál, vagy alatta már nem nagyon szokták megadni.
0: Tehát 70% és
1: igen.
0: Alatta.
1: Egyébként tudom, hogy külföldön is már van erre példa, hogy akinek jogosítványa van, kötelező 2 évente szűrővizsgálaton részt venni, és ezt egy papíron igazolják neki, hogy megjelent, és amennyiben nem, akkor ott...
0: Nálunk hogy van ez a szabályozás? Azt tudjuk? Tehát, hogy körülbelül...
1: A jogosítvány 2 évente? 5 évente? Az a helyzet, hogy mindenki magának dönti el, hogy mikor megy vizsgálatra.
0: Uh-huh. Hát ez baj.
1: Ez baj,
0: és azt mondhatjuk, hogy mindenkinek minden évben szerintem el kellene menni, mert én de magamról is észreveszem, hogy évről évre azért változik.
2: Jó, de mondjuk a jogosítványnál az alkalmassági, az valljuk be őszintén szem esetében, takard le az egyiket, olvasd el azt a táblát, amit már gyerekkorunk óta szinte kívülről fújunk, és annyi.
1: De ez nagyon sokat változott, azt hozzátenném. Tehát az emberekben azért egyre több a felelősségérzet, és nagyon sokan jönnek, és ugye régebben úgy voltak vele, akár beszélhetünk egy kicsit az idősebb korosztályról, nagyon szeretem őket, nagyon lelkiismeretesen jönnek, és nagyon figyelmesek ezzel tekintetben, hogy van vezetős szemüvegük.
0: Aha. Tehát akkor adott esetben arra is kell gondolni, hogy mondjuk nekem, ha nem lenne kontaktlencsém, és nem lenne ilyen megosztott kontaktlencsém, akkor amiért köszönet neked, mert hogy így legalább nem kell ezt csinálni adott esetben, hogy amikor olvasok, egy szemüveg, amikor leteszem és beülök az autóba, még egy szemüveg, tehát hogy ez... Igen. De ezt egyébként egy szemüveggel nem lehet megoldani?
1: De.
0: Meg lehet? Lehet, ja, ott is ugyanúgy, ez a multifokális alul. Igen. Aha, hogy igen. Lefele nézve olvasok. Jó, mi a tanács azzal kapcsolatosan, hogyha valaki pontosan ebben a cipőben jár, nem is mindenkinek jó a

0: szemtaklencse. Azért ezt is tegyük hozzá. Van, akinek már csak szemüveggel lehet ezeket korrigálni, nem?
1: Igazándiból én azt gondolom, hogy mindenki kényelmére eldöntheti, hogy szemüveget vagy kontaktlencsét szeretne.
0: Vagy hogy bírja, mert van olyan, aki nem bírja.
1: Kérje ki a optometristája vagy szemészorvosa tanácsát ezzel kapcsolatban, és egy teljes körű átbeszélés alapján egyébként ez bőven kiderül, hogy kinek mi a jobb. És így viseljen korrekciót.
0: A közlekedésnél azért van egy nagyon fontos tény, ez az esti, éjszakai, illetve igen, a szürkületi. A szürkületben van az, amikor talán a legrosszabbul vezetnek és vaklálnak.
1: Persze,
0: arra az
1: mert se a színérzékelő receptoraink, se a fényérzékelő receptoraink nem működnek tökéletesen. Tehát az egy ilyen köztes pont. Se a színlátásunk nem jó, se a fénylátásunk nem annyira jó. És igazán erre szoktak panaszkodni a legtöbbet. Ma már vannak olyan szemüveglencsék, amik kimondottan egyébként vezetéshez vannak kifejlesztve. Olyan felületkezelések is vannak, amik még jobban tompítják egyébként például a szembejövő fényeket, vagy ezeket az új szenonfényeknek a fényét. Tehát aki kimondottan vezetéshez szeretne szemüveget, ne talántán sofőr, nagyon sokat vezet kamionsofőr, akkor nekik érdemes ilyen szemüveget készítetni.
0: Mara talált egyébként egy cikket ezzel igen kapcsolatban, hogy csak felületesen olvastam a mai látás hónapja, mert hogy milyen szemüveg ez?
2: Tehát, mesterséges intelligenciával ellátott szemüveg.
0: Nem, ez nem játszik.
1: Akkor kezdjük ott, hogy Magyarországon nem igazán működik. Tehát nincs hozzá.
0: És ez mit csinál? Állítja? Ja, hogy nagyít, meg ilyenek. Tehát, hogy fókuszál.
2: Meg igazából beszél hozzád.
0: Ja, hát az nagyon jó, amikor
2: miért
0: beszél.
2: Miért megszól a Kylie Jenner hangján, most nem örülsz neki.
1: Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy én láttam már ilyen szemüveget viselőket. Amire használták, arra való volt. Szuperül tudtak a Sixus kápolnában fotózni, amikor éppen pont nem lehetett. De egyébként ehhez egy nagyon kiépített hálózat lenne szükséges ahhoz, hogy ez tudjon működni. Én úgy tudom, akkor hogy Magyarországon ez még nem
0: és
1: működik.
0: Most képzeld már el, amikor vezetsz, és tök jól látsz, mert éppen fókuszál, majd elmegy az internet szolgáltató, és kapkodod a kormány. És akkor nem, ennek előtted keresztbe, kosba. Ja, nézd meg, elfogyott az internet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy az optika az egy nagyon kemény fizikai rendszer. Ebbe, hogy az AI hogy tud beleszólni, és hogy lesz ez pontos, ez gőzöm sincs.
0: Jó, a másik, hogy egyébként a szemvizsgálat, beszélünk erről minden évben, azért egyszer minden évben kötelező, vagy vannak korosztályok, akiknek már sokkal gyakrabban kell?
1: Kötelezővé nem lehet tenni.
0: De úgy mondom, hogy de ajánlott, számára
1: kötelezően ajánlott, igen. Tehát azért, hogy valaki eljön egy akár látás ellenőrzésre, szemvizsgálatra, nagyon sok minden kiderül. Azon kívül, hogy jó-e a látása, megvizsgáljuk a lencsét, vagy a szemnek a törőközegeit, ez beleértve a szemlencse, illetve a szemnyomásmérés, ebből nagyon sok mindenre tudunk következtetni. Akinek szükséges, nyilván ajánljuk, hogy gyakrabban jöjjön kontrollra, aki nem, akkor az pedig évente.
0: Még egy nagyon fontos itt a beszélgetésünk vége fele, hogy azért nézlek közben, hogy milyen dizájnos a szemüveged, és milyen nagyon jó, hogy sokan köszönöm félnek azért a szemüvegtől, hogy hát hogy néz ki, most szemüveget kell viselni, most a fejemre felteszem. Néhány embert egyébként még öltöztet is. Én azt állapítom meg. És nekem is, ha véletlenül felveszem, mindenki mondja, ó, milyen jól áll neked a szemüveg, és hogy milyen jó. Pedig már egy régebbi szemüvegem van, hiszen kontaktlencse, ez nem kell mindig, csak felkapom, és na, ezt tesz, női szemmel már látom, hogy húzza a szemét, hogy nehogy már! Hát egy szemüveg mindig kell, hogy friss és divatos legyen.
1: Igen. Hát igazán szerint én 8 éves koromtól vagyok szemüveges, szóval én éltem abban a korszakban, amikor bementünk anyukámmal egy optikába, és 3 darab szemüveg volt, egy a nagymamámnak, egy a nagyapámnak, nekem megmaradt a harmadik.
0: Tudod, szóval ez a drót szárom, szóval azért rákötöttek.
1: Azért ebből az időszakból az emberekben van egy kis gát, hogy fú, szemüveges volt az iskolában, őt csúfolták, akkor én nem akarok szemüveges lenni. Aki meg szemüveges volt, sokan azért nem akarnak, mert úristen, én 30 éve szemüveges vagyok, akkor én nem szeretnék szemüveges lenni tovább. De igazándiból ma már egy stílus, egy megjelenés, ma már az, hogy az arcunkon viseljük a szemüveget, azt gondolom az első benyomásnak az első pontja az, hogy fú, milyen szemüveg van rajta.
0: Igen, hát az IQ-hoz is hozzá tud és tenni, 10-20-at biztos.
1: És ma már annyi választék van, és annyi stílus van, és ebben nagyon sokat segítenek a szemüveglencsegyártók is, hogy olyan esztétikailag nagyon szép szemüvegeket lehet készíteni, hogy azt gondolom, hogy ez már nem lehet.
0: Hogyha valaki bemegy hozzátok a Rikka Optikába, igen, akkor először egy ilyen szemvizsgálattal kezdtek, gondolom, tehát ez megnézi, hogyha gyógyszemvegre van szüksége, nyilván is nem napszemvegre, mert ugye abból is van, de lehet azt is kombinálni, például a vezetésnél erről nem beszéltünk, hogy ott van a fényre sötétedő
1: az előtét,
0: lencse,
1: a plusz napszemüveg előtét. Például most reggel, amikor jön fel a nap, és ugye úgy közlekedik az ember, hogy nappal szembe, erre ki is akartam térni, hogy nem csak a sötét, azért a szembesütő nap is egy végtelenül kemény, ilyenkor reggel pláne. Vannak azok a szemüvegkeretek,
0: meg télen, amikor alacsonyabban van a napállás.
1: Vannak azok a szemüvegkeretek, amikhez vannak ilyen napszemüveg előtétek. Ez csak egy mozdulat, rápatintja az ember, és akkor sokkal nyugodtabban tud vezetni.
0: Megmutassam, van ilyenem.
1: Jaj,
0: igen,
1: de jó.
0: Igen, nekem van ilyenem. Na jó, hát köszönjük szépen. Azt gondolom, szívesen, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tehát a szemünkre figyeljünk. Egyrészt a vezetésnél az életfontosságú, vagy létfontosságú, és egyébként a hétköznapokban is, hiszen nem komfortosan tudunk olvasni, nem látunk táblákat, jelzőámpákat, akkor nagyon-nagyon-nagyon gondba tudunk kerülni.
1: Ez egy nagyon nagy teher a szervezetnek, tehát azt nagyon kevesen tudják, hogy a látásunk az emberi energia, vagy az energiánk 70%-át veszi el. Ha vele gondolunk, ha ott van valami hiba, azt próbálja a szervezet kijavítani, szóval ez egy nagyon nagy teher a szervezetnek.
0: A fáradékonyságról nem is beszélve, hiszen én is sokat hunyorgok, meg nézem a telefonomat például, és még kontaktlencsével is, hogy nem mindent látok, akkor hamarabb elfáradok. Már délután 4-5 óra fele szinte aludnék el, mert hogy elfáradt a szem. Monitort néz állandóan, vezetsz állandóan, tehát hogy azért mindig megvan terhelve a szemünk. Hát Erdei Erikának köszönjük szépen a Rikka Optikától, hogy rendelkezésünkre állt ma is, és bízunk benne, hogy egyre többen itt a látás hónapjában ráveszik magukat arra, hogy figyeljenek, hogy oda tegyék magukat, és elmenjenek egy szemorvoshoz, optikushoz, és próbáljanak egy szemüveget csinálni.
1: Optometristához,
0: bocsánat. Ez bonyolult szó, hagyjál már. Na jó reggelt, 6 perc múlva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Merák prevenciós mobil program indul. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel az ellenzék az illetékes tárcát. Reagált a Petőfi Film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Merák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vajda Papír az októberi emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. Az ingyenes kezdeményezés keretében 12 mobil egészségügyi rendelőben biztosítanak orvosi konzultációt, fizikai vizsgálatot és önvizsgálati tanácsadást. A program évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő számára teszi elérhetővé a szűrővizsgálatokat és a korai felismerését és segítő tájékoztatást. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A politikus rámutatott, a minisztérium technikai okokra hivatkozva hetek óta csúszik a kifizetésekkel, amivel mintegy 622 millió forinttal tartozik közel 10 000 hátrányos helyzetű diáknak és mentortanárnak. A frakció vezető sürgette a tartozás késedelmi kamatokkal együtt történő mielőbbi rendezését, valamint a program új kiírásának azonnali megjelentetését. Ligeti Miklós jogvédőt büntető jogászt, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatóját, jelenlegi alkotmánybírót tüntette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezüst emlékérmével Péter Falvi Attila elnök. Az elismerést a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében végzett munkájáért ítélték meg. A díjazott mintegy 100 közérdekű adatigénylési perben vett részt, a megszerzett tapasztalatait pedig alkotmánybírói munkájában is hasznosítani fogja. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terrorelhárítási központ, miközben a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. A hatályba lépett jogszabály alapján a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megtartva országos hatáskörrel az ORFK alá tagozódott be. Az országgyűlési őrség feladatait megosztották, a személyvédelem a TEK-hez, az objektumvédelem a készenléti rendőrséghez került, ahol a szervezet önálló igazgatóságként működik. Tovább. Reagált a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Petőfi Film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. A kreatív producer közleményében visszautasította a személyes felelősségét firtató állításokat, kiemelve, hogy a gyártási feladatokat a Pilvax Film Kft. Végezte, így az állami források felhasználásáról szóló döntésekben nem vett részt. Rákai Filip hozzátette, korábban mindent rendben találtak a hatóságok, a nyomozás elrendeléséről pedig csak a sajtóból értesült. Új útdíjrendszert vezettek be október 1-től Romániában. A 3,5 tonna feletti tehergépjárművek a megtett távolság és a tömeg alapján az új tollró elektronikus rendszeren keresztül fizetnek, míg a személyautók díjszabása az euró normától és a meghajtás típusától függ. Az úthasználati matricák és az útvonal jegyek az etoll.ro oldalon, valamint mobil alkalmazásban érhetők el, a korábban megvásárolt fixáras matricák pedig a lejárati idejük végéig érvényesek maradnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font jegyzése már közelíti a 431 forintos szintet, az euró ára kicsivel 368 forint felett alakul, a svájci frank pedig éppen csak átlépi a 390 forintos határt. A legnagyobb emelkedést az amerikai dollár könyvelhette el, az árfolyama most meghaladja a 326 forintot. Pénteken délutántól a keleti határ közelében lehetnek fátyol felhők, máshol ragyogó napsütés várható. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te, készen állsz?
2: Szép reggelt mindenkinek, 7 óra 42, ha készen álltok, akkor Dankó Laci is megérkezett.
3: Jó reggelt,
2: kis mi is érezzük, sziasztok, hogy itt van.
3: Igen, benyomtam ezt az alkoholos cuccot.
2: A fertőtlenítőt már rám. Már most már mindenki rám.
3: Folyik, mert már megromlott, de pont ezért használom. Ugye milyen jó? És az a jó, hogyha belélegzed, akkor utána jobb kedved lesz, meg felébredsz.
2: Hallgatóink nem tudják, de nyilván kötelező a kézfertőtlenítés nálunk, aki bejön.
3: Így van.
2: Igaz, hogy Laci most már úgy van, hogy kezet se fog, csak kezet fertőtlenít. Tehát bejön, nem fog kezet, csak kezet fertőtlenít. Ez nála olyan, mint a kézfogás. Erre mi is oda megyünk, mi is kezet fertőtlenít, és olyan, mint hogy a kezet fogtunk.
4: Jó, de Laci ezt már kibővítette, tehát ő bele is szagol a fertőtlenített kezébe. De amúgy utána már csak ezt a citrusos illatot érzed rajta. Tehát már eltűnik az alkohol. Hát,
3: igen. Én most az előző vendég illatát érzem leginkább itt a fülesemen.
2: Ja, a füleseden.
3: Igen, mert Erikának. Igen. Úgyhogy aha, most ilyen női illatom lesz, majd otthon elmagyarázom, hogy...
2: Bejön azt mondja, milyen női illatok vannak.
3: Bejött, és mondtam, Béla, milyen dezodort használsz? Nagyon, nagyon korrekt.
4: Ez az új.
2: Nem dezodor, de női parfüm.
3: Igen.
2: Ennyi csak. Na jó, hát ugye a látás hónapja van, és hogy erről beszélgettünk Erdei Erikával, akivel kapcsolatosan a beszélgetés majd visszahallgatható és letölthető, és ott lesz mindjárt Facebookon a kérdésünk, kicsit le vagyunk vele maradva, hogy mert egy eddig beszélgettünk róla, hogy miből veszed észre, hogy nem lát a sofőr?
3: Miből? Hát dülöngél az autóval, meg összevisznek.
2: Na hát erre leszünk kíváncsiak. Igen. Majd.
3: Meg ilyeneket mond, mint nekünk a buszsofőr, annak idején nagy az oldalszél.
2: Senderedünk.
3: Meg ilyesmi. Igen, igen. Remélem elmesélted azért Erikának a történetedet, amikor félszemmel voltál egész nap, mert nem tudtad, de te nem tudod kivenni a kontaktlencsét magadnak, hanem csak berakni, ha jól emlékszem?
2: Hát vagy... nem, az sem. Az kivenni ki tudom, berakni nem.
3: Ja, berakni nem, és az egyik kiesett, és egész nap ilyen félszemmel voltál. És
2: na most, nekem Erika rakja be.
3: Igen. Na most gondolj bele, hogy akkor így ilyen vakon volt Béla, és így nézte bal. De amúgy is teljesen eltérő a két dioptriát.
2: Most is pont meséltem, hogy tegnap a hugommal ebédeltem, és hát bizony, ti is biztos voltatok már úgy, kedves hallgatók, meg ti is ugye, hogy hát nem veszed észre már, hogy így hogy hunyorogsz.
3: Igen.
2: Tehát, hogy nézed, nem látsz, próbálod távol tartani, közben nekem bent van a kontaktlencsém, tehát hogy úgy megnyugszom, hogy amúgy én látok, mert tényleg látok.
3: Messzire.
2: És akkor a hugomnak mutattam egy videót, és akkor mutattam neki, és látom, hogy így néz, és hunyorog. Hát mondom, mi van ilyen rossz a szemed? Miért azt jelenti, ilyen? Nem, az előbb, amíg kerested a videót, ugye nem csináltad. Igen. És hogy már nem veszem észre magamról sem.
3: Nem. Nekem a klasszikus az volt, amikor az egyik operatőr mondta, hogy főzzek már neki egy kávét ezzel a kávéautomatával, mondtam, hogy hát ott van a gomb, megnyomod és kész. Szerinted látom, hogy melyik ikon még. Na, ő a szemével dolgozik tulajdonképpen. De
2: amúgy
3: tényleg
2: már én sem, tehát hogy kávégépen már inkább én is csak az ábrákat nézem, meg ilyeneket.
3: Le kell fotózni és bele tudsz nagyítani. Én meg arra jöttem rá, hogy a boltokban egyre kisebbek a számok. És hát nagyon sok helyen be kell ütni a pék áruknál ezeket a kódokat, mert az még csak megvan, tehát azt nagyjából még látom is, hogy mekkora az a szem, de hogy mi az, amit vettem, azt már nem mindig.
2: Gyerekek.
3: Tehát olyan pici mágszem, és akkor sárga alapon fekete betűvel ráír, vagy szürke alapon fekete betűvel, és az a halál.
2: És az ételeknél, meg az élelmiszereknél.
3: Jaj, összetétel, meg ilyesmi.
2: Gusztustalan. Tehát, hogy ezt, hogy meg akarod nézni, hogy mi van benne, meg akarod nézni a szavatossági időt, meg akarod nézni.
3: Olvasd már el ezt például.
2: Igen. Meg akarod nézni azt, hogy hány kalória van benne, most, hogy én számolgatom kalóriát, vagy valami, tudod, meg akarsz nézni bármit, és nem tudod megnézni, de hogy már tényleg a szavatossági időt sem lassan, aha, mert nem látod, akkor mit vársz el egy nyugdíjastól, aki bemegy a boltba, és szeretné megnézni, már az árat sem látja.
3: Igen, de lehet, érted? Hogy ő egyébként jobban látja, mert ő elmegy a szemészetre, és irat magának fel szemüveget.
2: Ez az extra.
3: Nem úgy, mint az egyik kolléganőm, aki annyira hiú, hogy nem hord sem szemüveget, sem kontaktlencsét, és amikor megkérte, hogy nyomtassam ki a forgatókönyvet, akkor mondta, hogy hát azért 20-asnál kisebb betűméret ne legyen. És akkor mondtam, hogy
2: az nem kicsi.
3: Azért az már úgy emberes.
2: Na jó, de gyerekek, tegnap is ugye mondom, felrakom már a szemüvegemet, legalább a telefont, hogy nézem, hogy akkor úgy helyre
3: kerüljön. A kontaktlencsére?
2: Persze. Lehet, mert olvasó, csak ugye a másik meg az távolít erősít. a kontaktlencse, és egyik az olvasó csak. És ugye ez sokszor már kevés, és akkor így felraktam. Hát akkor meg tudod, ránéztem a monitorra, jé, kinagyított már bele a monitoromba. Tudod, akkor meg már olyan furcsa, hogy olyan nagy minden, vagy ilyen közel hozza, hogy már zavar, benne vagy a privát fészvérában.
3: Igen, lehet kapni egyébként ilyen no-name olvasó szemüvegeket, meg rendelhetsz a különböző ilyen kínai boltokból fillérekért, aminek ilyen állítható dioptriája volt, hát katasztrófa. Nekem volt egy olyan, senki, de semmi.
2: Én állítható dioptriája.
3: Poénból megvettem, kíváncsi voltam rá, hogy lehet rajta, és akkor reklámozták, tudod, hogy rátekersz, és akkor a nullától, mit tudom én, hármas dioptriáig olyan ráállítod
2: magad, amit egy nagyító. Amit most beszéltünk,
3: hát ez hogy konkrétan kuka. Tehát, hogy nem, hogy a lencse az olyan torz volt, hogy ha felülnéztél oldalt, alul, mindenhol
2: az
3: más
2: lett. Az AI szemüveges hírt hozd ide nekünk. Tehát, tehát a Kylie Jenner a Metával és a Essilor Luxottica-val, vagy nem tudom mi ennek a cégnek a neve, AI szemüveget csináltak, és egy ilyen ovális divatos napszemüveg, olyan $400 kerül.
3: Uh-huh. És ő nem a Kim Kardashian tesója? Ez a hölgy? Vagy nem ez nem egy hölgy?
4: Kylie Jenner.
3: Uh-huh. Igen.
2: Biztos.
3: Nekem úgy rémlik,
2: a legnagyobb
3: Kardashian család egyik tagja lenne.
2: Végül is az a lényeg, hogy a Meta AI működik benne, és Kylie Jenner hangján válaszol, kérdezhetsz tőle, beszélgethetsz vele, és gondolom, hogy oda megjeleníti a monitoron, vagy a szemüvegen belül?
4: Hát beszél hozzád.
2: Mint a Mission Impossible? Nem,
4: egyébként én láttam erről a videót, egy magyar csaj megvette, szerintem borzalmasan néz ki.
2: A szemüveg? Hát de volt már ilyen, például a Ray-Bannek is volt ilyen, ha már itt termék megjelenítés mellett mondhatjuk ezeket.
3: Azok ugye, a szemüveg?
2: Igen. Tehát olyan, amiben zenét játszó, fényképezőgép van, ilyen meg volt.
3: Ki is vannak
2: szemüveg.
3: Tiltva az iskolákból, például nagyon sok országban, igen.
2: Na jó, pont azért... legyen már az egy gyanús a tanárnak, hogy a gyerek az napszemüvegbe ül az iskolában.
3: De nem csak emiatt, hanem hogy az a keret, igen, és hogy nem vihetik be sem az iskolába, mert hogy arra használták fel például a fiúk, hogy a női öltözőbe, olyan dolgokat vettek fel, amit utána a közösségi oldalra raktak ki, meg zsarolták a többieket, szóval erre volt alkalmas, ilyen? Mint egy titkos kamera, igen.
2: Aha. Igen. Hát igen, mert van benne.
4: Funkció van benne, igen, tehát tudsz vele kamerázni, van egy stílusos kis kövecske rajta.
2: Hát az nagyon kell.
4: Hát,
2: jó, oké, de én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez egy napszemüveg.
4: Ez egy napszemüveg.
2: Hát akkor ugyanaz, mint a Ray-Bannek a napszemüveg, amit korábban piacra dobtak már ezelőtt.
3: Jó, de nem egy ilyen világsztár reklámozó, $400.
4: De magyarul is tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Tehát ez a nagy újítás benne.
3: Kellett ez
2: hogy... Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
2: Tehát, hogy mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel húzni. Ez engem megnyugtat.
2: Na tessék, Laci a gyakorlati
4: kérdés. De lehet, hogy valaki rajong érte. Igen. Érte? Tehát most ti nem.
3: Mármint a hölgyért.
4: Igen, és persze, akkor meghallja a hangját, és azt mondja, hogy a Kylie Jenner.
3: Na így lehet eladni mindent egy ilyen celebben.
2: Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: Tehát, hogy megkeresem. Olyan vagyok, mint egy adminisztrátor.
2: Igen,
4: amúgy.
2: Kylie Jenner. Hát nem, annál sokkal jobb vagy. Mert te közben beszélsz is.
4: Igen. Jó, köszönöm.
3: Meg az egyetlen ember hármon közül, aki látja a kávéfőzőn a gombot.
4: Jelenleg olyan
2: vagyok, mint egy call centeres. Jász be, Kylie Jenner hangját, én már is tudom, én
3: Kim Kardashian ezek a tesója.
5: Sub one last room to visit, and that is Stormy's playroom. So follow me.
2: Tessék. Mondd már azt, hogy so follow me. Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
4: A Sunshine
3: EI. Nem Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt.
2: Ó, tényleg?
3: Hát nem az OnlyFansnál. De hogy most meg
4: van követünk.
3: Nekünk is kellene egy ilyet, csinálnánk egy ilyen szemüveget, megveszel egyet, átprogramozod, biztos az itteni programozók meg tudják oldani 2 perc alatt, és akkor bejön valaki és választhat. Na, mit szeretne? Gere Maria hangjával, vagy Sipos Maria hangjával, vagy Balogh Béla hangjával, mivel menjen?
2: És akkor így nyomjuk. De egyébként ezt már meg lehet csinálni most az AI-jal. Most a héten is voltam egy rádiós konferencián, tehát simán ezt egy ilyen workshopon bemutatták, hogy az AI fáj már mire képes, és simán be tudod, hogy az én hangomon, majd az én hangomon jönnek a hírek, az én hangomon mondjuk programajánlót, a sporthíreket az én hangomon mond. Úgy lehet vászni, hogyha akarjuk, akkor Laci mond híreket, vagy tehát bármi.
3: De ez már működik.
2: Így van.
3: Hát most már van, no egy, már van egy olyan sztár színész, akit AI-jal generáltak, és konkrétan, ha interjút akarsz, így van.
2: És
3: így van, és akkor erre most a hollywoodi színészek felháborodtak, közleményt írtak alá, stb. Ők nyilván a készítők azt mondták, hogy ez nem a rendes színészeket váltja ki, hanem az animációs filmeket.
2: Most gondolj már bele a Netflixen, vagy a Sky Showtime-ben bármi, jön egy film, hát most engem érdekel már, hogy ő most egy valós, vagy sose fogok vele találkozni Hollywoodban, éjjel,
3: pont
2: sem.
3: Ők pont erre hivatkoztak, hogy nem hát fogsz vele tudni találkozni, hogy díjátadó nem lesz, de majd szerveznek az AI szereplőknek is díjátadót.
2: Abszolút, hát már van olyan dalverseny is, amit AI dalok.
3: Nagyon félelmetes egyébként, most pont benne vagyunk a kellős közepén ennek a fejlődésnek, és hát elég hajmeresztő dolgokat jósolnak 2027 elejére, úgyhogy de most már tényleg a fejlesztők is kérik, hogy ezt szigorúan szabályozni
2: hát
3: kell.
2: Hát sok mindent, inkább az, hogy most már egymással is kommunikálnak ezek a rendszerek, és inkább abból lehet a baj. Lásd Schwarzenegger jóslatát. I'll be back.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene!
2: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, Debrecen és környéke. Hát kérem szépen, Bordás Béla, a közlekedési szakértőnk a stúdióban éppen. Vajon Debrecenben mire számítsanak azok, akik elindulnak és ma közlekednek péntek délelőtt?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát elsőnek nagyon sok helyen tartanak az útburkolatnak a helyreállítási munkálatai. A város területén így a Csapókertben dolgoznak, a Kuruc utca, illetve a Csapókert Esbizony szakaszán további forgalom és sebességkorlátozás. Ott is a tömegközlekedés járművek haladását segítsék elsősorban kanyarokban. Sajnos nagyon sok esetben tapasztalják a tömegközlekedési jármű vezetők, hogy úgy rakodnak, úgy állnak meg, hogy a folyamatos haladás számukra nincs biztosítva, főleg a között pályás járműveknél. És ugyanez vonatkozik a belvárosban, a villamos sim mellett nájönnek meg szorosan. Itt például a Nagy Templomnál, ahol ki van téve, hogy csak rakodás céljából és áruszállítás céljából szabad behajtani, vegyék figyelembe a kihelyezett kresztáblákat. Egyébként a közterületfelügyelet napi szinten intézkedik a szabálytalankodókkal szembe. A 4-es főúton a bevezető szakaszán jelentős a forgalom a Kassai úton és a temető környékén is. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop. Területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó Mégarás környékén. Folyamatosan írtja a Királydinnyit Debrecen önkormányzata. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7000 forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. Legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó Mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad. A kormány munkájának gyorsítása és hatékonyságának növelése érdekében ezentúl hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést szerdánként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinetekben az egyes területekkel célzottan a szükséges mélységben tudnak majd foglalkozni. Az új működési rend szerint a kabinetek saját szakterületükön önálló ügydöntő jog körrel járnak el. Az Európai Unió törvényszéke elutasította hat magyar egyetem, köztük a Debreceni Egyetem keresetét, amely az uniós forrásokból való kizárásuk ellen irányult. A luxemburgi testület megállapította, hogy az EU tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt. A döntés értelmében a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek minősül, így az nem sérti a tudományos életszabadságát. Folyamatosan írtja a Királydinnyét Debrecen önkormányzata a városhoz tartozó közterületeken, különös figyelmet fordítva a kerékpárutak és járdák menti zöld felületekre. A szakemberek több mint 22.000 négyzetméternyi fertőzött területen végeztek vegyszeres gyomirtást, amit a növényzet mechanikai eltávolítása, kaszálása és elszállítása követett. A munkálatokkal párhuzamosan a főbb közlekedési útvonalak és bicikliutak kézi, valamint gépi takarítása is megtörtént, a szúrós termések eltávolítása és a további terjedés megakadályozása érdekében. Új onkológiai gondozó nyílt a Debreceni Egyetem klinikai központjában, a Bethlen utcai járó beteg szakellátási központban. Az új ellátóhelyen a már aktív kezelésben nem részesülő daganatos betegek hosszú távú, komplex utánkövetését végzik a betegség esetleges kiújulásának és szövődményeinek a korai kiszűrése érdekében. A rendszeres ellenőrző vizsgálatok mellett a központ kiemelt figyelmet fordít a betegek fizikai felépülésének, rehabilitációjának és pszichés állapotának támogatására is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében többnyire napos száraz idő várható, pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: vagy, a dugóban arra szólsz. Idegeskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.
1: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
0: Kell hozzá a jó kedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
1: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: No, hát ha készen álltok a folytatáson 8 óra 11 percben, akár az út folytatására is, mert hogy még sokan úton vannak, kerüljétek a dugót, hogyha tényleg van ilyen, de szerintem már letisztultak a települések útjai, és most már jól lehet haladni, de ha mégis van valami forgalmi fennakadás, akkor 0-20 316 3000 és ez az SMS Viber szám, és itt lehet hozzászólni egyébként a témákhoz is. Ugye ott a reggel kérdése, és hogyha szeretnétek mondjuk egy páros mozi jegyet a Cinema City-be, akkor érdemes kommentelni, mert hogy valaki jutalomképpen a kommentjéért elvihet, majd sorsolni fogunk egy páros mozi jegyet. Amúgy már sorsolunk, mert aki részt vett az autóvadászat játékunkon, ott is sorsolunk.
3: Így van.
2: Ja, azt hittem, hogy ezt így elkezdett hype-olni, milyen jó lesz.
3: Jaj,

0: figyeljetek minket, a sorsolást is, az élménybeszámolót is, és hát ugye itt beszéltünk arról, hogy miből veszed észre, hogy nem lát a sofőr, mert ez a reggel témája. Hát jöttek ötletes hozzászólások, például olyan, hogy érdekes, de én egyszerűen nem látom az autóban lévőket, pedig jó a látásom. Valamennyire.
1: Az mondjuk merész.
0: Jó, hát ilyen mosolygó fejek voltak.
1: Volt olyan...
0: Mi azt mondjuk, hogy vidáman vegyük, vidámra vegyük.
2: Volt olyan hölgy sofőr ismerősöm, akinek ki kellett venni napközben a kontaktlencsét, mert begyulladt a szeme, viszont nem volt nála szemüveg, és ő teljesen vakon volt.
0: Tehát és vezetett?
2: És haza kellett vezetnie. Nyilván mi mondtuk, hogy ne vezessen haza, de hát azt mondta, hogy a kocsit haza kell valahogy vinni. És ilyen foltokat meg mindenfélét látott, na ezt senki ne utánozza. Tehát ahogy elindult, egy 10 perc múlva már csörgettük egyfajta, hogy hazaértél? Igen, jó, oké. Mondom, láttad a lámpát? Hát azt igen, hogy piros meg zöld.
0: Igen, nem az egy sörtől kell félni, gyerekek.
1: Nem.
3: Nekem
1: nem.
3: Olyan volt már, és azt hiszem kétszer is, hogy kiesett a kontaktlencse menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer, hogy kipattott.
0: Azt hittem azért, annyira meresztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
3: De tényleg olyan jó volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi. Tehát,
0: igen,
3: hogy
0: nálam van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
1: Igen.
0: Új, gyerekek, volt már ilyen, és volt olyan, hogy tényleg vízbe tettem addig, tehát sima vízbe, mert hogy nem is tudom, hol voltam, külföldön való, és
1: hú, ez az volt az ujjadon.
0: Igen, de utána a lemosod, átmosod a folyadékkal később. Uh-huh. Csak azért nyilván hordozhat veszélyeket, ilyenkor, de hát kínodban, hát már mit? Hát tudod, az milyen lesz egy perc múlva?
1: Igen.
3: Hát semmi.
2: Na, akkor kontaktlencsések. Ti jártatok már úgy, hogy beteszitek a tárolóba a lencsét, túl sok folyadékot öntöttél bele, ezért aztán lebeg a tetején, mert nem merül le, mondjuk, de este van, hát nyilván nem veszed észre, rázárod a kupakot. Na, ez nálam mindig, amikor új lencsét veszek, vagy lehet többször akkor fordult elő.
0: Igen.
2: Rázártam a kupakot, oké, másnap reggel kiveszem, beteszem, és szúr. És nem értettem miért, hát kiderült, hogy ott a tetején, ahogy rázártam, így a sarkát, vagy így a kör alaknak egy részénél levágtam, és ezért már szögletes lett. Tehát, hogy egy picit belevágott a lencsének a szélébe. De már többször is jártam így. És a múltkor is betettem, elindultam, éreztem, hogy szúr, de mondom, biztos jobb lesz ez, biztos jobb lesz ez. Nyilván, amikor az ember egy ilyen útnak nekivág, és 400 kilométert kell vezetnie aznap, csak oda, akkor vannak ilyen problémák. Megérkeztem Bonyhádra, akkor már alig láttam az egyik szememmel, és az volt az első, hogy akkor keresek egy patikát, keresek egy valamit, ahol egyébként kapok egy ilyen lencsét, vagy egy optikát, vagy egy valamit, meg még akkor vegyél hozzá folyadékot, meg mindenfélét. Na most ezt mire összeraktad? Nyilván nem is volt olyan lencse, mint amilyet hordasz, de
0: mi anélkül nem látsz, ha az egyikből kiveszed?
2: De látok, tehát oké, csak dolgoznom kellett, tehát a számítógépet viszont azt már nem látom. Úgyhogy azóta beraktam egy olvasó szemüveget, vagy legalább valami szemüveget a kocsiba, pont
0: mit,
2: ezért,
0: mit
2: hogy legyen ott
0: Erika, egy tartalékot. Mindig legyen nálad szemüveg. Tehát igen, minden lencsésnél ott kell lenni. Nekem itt van a táskában, tehát hogy ezt simán használom, és hogyha olyan a helyzetnek, általában ha utazom, akkor is viszek magam.
2: A világ
0: magam
2: egyik legjobb találmánya szerintem ez a kontaktlencse egyébként. Tehát sokan félnek tőle, hogy teszem be, hogy veszem ki. Nem egy ördöngőség. Kivéve, hogyha elmozdul és bemegy mondjuk a sarokba, vagy feltapad a szempillád, vagy mi az a szemhéj alá, vagy valahol, és nem tudod eldönteni, hogy már kivettem, nem vettem ki, vagy ott van még, érzem, hogy egy picit szúr, de és nem tudod, hogy kiesett, akkor nézed a földön.
0: Nekem volt
2: keresed
0: olyan,
2: a telefonnak
0: volt
2: a lámpájával.
0: Olyan, hogy kettő, de már benn volt egy, és még rá akartuk még rakni, igen. Azért, mert hogy én azt hittem, hogy ezt kivettük, de nem.
3: Tehát, nekem olyan szokott lenni néha, hogy nem tudok megfogni. Tehát bárhogy is próbálom megcsípni, nem akar lejönni. Tehát, hogy annyira ragaszkodik a szememhez, és
0: hát
3: akkor...
0: Hát ne száraz. Ki van száradva nagyon.
3: És akkor utána már ott szerencsétlenkedek.
2: Kicsit ki kell mozdítani egy egyik irányba. Hú, most szegény hallgatóink,
0: nagyon akik... egyszerű, megütöd a tarkódat, és
2: nem, kidüllesztett megint a szemed, mint vezetés közben, és kiesik magát.
0: Például.
2: Tehát ez a gyorsan, lefejelsz valamit, és akkor kiesik. Nem, de tényleg rossz, és keresed, és nem találod, hogy hol van, vagy ez, hogy nem tudod, és akkor össze kell, én úgy szoktam kivenni, hogy összenyomom. Nem tudom, te kihúzod-e a sarokba, vagy...
3: Én csak így megfogom.
2: Megfogod? Na, én is úgy szoktam. No.
3: De hát a kemény...
0: Igazán belsős infókat tudtok meg, kedves hallgatók, nálunk. Hogyan cseréli a stáb a kontaktlencsét?
2: Én azt szoktam mondani, este megyek, kiveszem a szemem. Tehát nem a lencsét, hanem a
0: szemem. Optikushoz kell menni, optometrikushoz.
2: Persze, minden este felkeresem Erikát, és akkor megkérem Erikát.
0: De miért nekem DN Night-os van, éjjel-nappal
2: neked olyan van, én meg minden, én sem. És én minden este

0: Szem reggel beteszem.
1: Tíz mert nekem éve. Pihenjen egy kicsit.
2: Tíz éve.
0: Így van. Én érzem, hogy ha alszok délután is mondjuk egy órát benne, akkor
1: nekem is.
0: Ugye? Rossz. Már nem olyan. Ja, hát a csúcs az volt, amikor uszodánál...
1: Jó, de azért, mert neked lehet benne aludni, tehát az egy olyan lencse.
2: De miért nem teszel be te is olyat?
1: Mert én...
2: Ilyen egyszerű.
1: Azért, mert egyszer volt egy kötő és szaruhártya gyulladás a szememnek.
2: Nekem kétszer is.
1: És én el lettem tiltva tőle. Jó van.
0: Mit az olyba?
1: Mindenki rád.
0: Az enyém pirosabb volt.
1: Ne, az de, enyém gyulladtam.
2: De, ilyen van, de az nem feltétlen ettől.
1: De el lettem tiltva akkor a lencsétől, és szemüveges voltam sokáig.
2: Igen.
1: És most, hogy már nem műkörmözök, most visszaálltam a kontaktlencsére, és akkor így én napi lencsét használok. Tehát én berakom este, kidobom.
0: Ja, hogy te olyan. Igen, sokan használnak a sportolók közül is napi lencsét. De mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy Béla, neked, akinek bent van, ha elmész nyaralni, mondjuk tengerpartra, vagy úszni, akkor mit csinálsz?
1: És mert hogy elméletileg
2: az veszek úszó szemüveget fel.
0: Ja, hogy abban úszol.
2: Így van.
1: De hogyha kiesik,
2: de ha nem,
1: ott...
2: volt már olyan, nem vittem tavaly úszó szemüveget vitorlázáshoz, és simán úsztam bele. Nyilván, amikor így belecsap a víz, meg mit tudom
0: hát
2: én, az nem
0: nagyon
2: olyan,
0: nem jó.
2: Nem olyan jó, de nem nyitott szemmel úszok a víz alatt. Hát csak a szemüveg van rajta, akúszok nyitott hát szemmel.
0: Oké, okay, de mondjuk egy szaunában hogy ülsz így?
2: Hát járok úszni is, hát valami úsz...
0: Tehát egy szaunánál is irritálja.
2: Csukott szemmel.
0: Úgy ülsz bent?
2: Tök jó, igen, tök jó, mert melletted ülnek.
0: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
2: előtt. Főleg azért jó.
0: Józsikám, itt vagy még?
2: Főleg azért jó, mert voltam már szaunában, tehát ott melletted, hogyha úgy ülnek, főleg ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen. Csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötéte egy tapogatni jobbra-balra. És mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csukom.
0: Eljátszod a vakot.
1: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
2: Hát ráfogsz valamire.
1: Egy asszonyfigére.
2: Érzed, mire fogsz rá?
0: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
2: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
0: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja, az volt, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
2: Nem, amúgy tényleg így van, hogy olyankor csukott szemmel. Tehát csukott szemmel vagyok a szaunába, és
0: mondjuk annak amúgy nem hiszem, hogy használ. Tehát bent, amikor ülsz a 80-90
2: fokban. Nem használ
0: fokban,
2: neki, az úgy semmi baj, ha csukva van a szemed.
0: Hát akkor már elolvad a lencse a szemébe, nem, tudod, így olyan meleg van.
2: Semmi sem.
0: Folyik le a műanyag.
2: Semmi. Utána meglocsolod, rendesen, szemcseppel.
0: Mivel?
2: Szemcseppel, nem az éve, nem azzal a folyadék, amit rálocsolsz. Az illatosított folyadékkal.
0: Azt hittem, mint középiskolában az egyik cimborában, aki azt mondta, hogy ezt a vodkát már csak a szemem kívánja, és beöntött a szemébe.
2: Én láttam ilyen filmet is. Na, DJ-k így nyomták Ibizán, szembe a vodka, és akkor kemény. A gyorsan felszívódik az.
0: Jó, hát az őszinte...
2: Kinek próbáljátok?
0: A legrosszabb az, amikor igen, hagymát vagy csípős paprikát tisztítasz, és utána
2: szerintem
0: teszed
2: be a lencsét.
0: Szerintem
2: annál rosszabb alkohol teszel bele. Na, csak szólok.
0: Órákig folyik a könny utána.
2: Na jó, hát akkor a van hozzászólásatok, tegyétek meg akár a Facebookon.
0: Várjuk a kontaktlencséseket.
2: Akár ugye SMS-ben Viberen 0620 316 3000.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. László hozta a sporthíreket, Dankó Lacikám.
3: Béla hozta.
2: Ja, bocs, Dankó Laci, László, és így akartam, fordítva akartam. Nem kezdem újra.
3: Jó, oké. Bélám, hoztam a sporthíreket. Bármilyen hihetetlen, nem tudom, hogy 20-45-kor ott leszel-e Budapesten esetleg a magyar-grúz mérkőzésen, vagy Magyarország Georgia most már az újabb nevén. Ezt tudtátok, hogy miért lett Georgia Grúziából?
2: Na miért?
3: Annak idején még a szovjet rendszerben állítólag, ugye Sztálin is onnan származott abból a területről.
2: Az tényleg így volt,
3: és hogy a szovjet rendszerben nevezték át Grúziává, és hogy ezt a mostani Georgia vezetése kérte, hogy ők szeretnék azt elfelejteni, azt a korszakot, és inkább használjuk ezt. Na most ebben meg az a szép, hogyha egy brit tudósító erről a mérkőzésről tudósít, akkor ő meg Georgiának mondja. Nekünk meg Georgia az inkább egy amerikai állam, tehát hogy az megint egy más, úgyhogy mi maradtunk azért inkább a grúzoknál, még ha meg is sértődnek.
2: Hát vagy úgy mondjuk, hogy Georgia, de Grúzia.
3: Igen, na hát így akkor.
2: Szóval a grúzok játszanak Georgiában.
3: Így a pontos. Georgiában a grúzok élnek. Köszönjük. És akkor így már összeraktuk. Szóval velük játszunk ma. Fontos lenne a győzelem. Van néhány visszatérő, aki sérülés miatt hiányzott a csapatból, de támadó fronton azért nem állunk jól, legalábbis a magyar válogatott, úgyhogy marad az, hogy valakinek
2: nem épült
3: mindenki
2: fel se Vargaban, senki.
3: Nem, tehát ilyen szempontból nem. Szalai igen, Tóth igen, tehát hogy velük azért lehet számolni, de vannak hiányzókból, például megint, ugye megsérült a legutóbbi mérkőzésen, valószínűleg nem játszhat, így aztán nem vár egy könnyű találkozó a csapatra, és nem vár egy könnyű meccs a szurkolókra sem, akik mennek a régiónkból, mert tudom, hogy sokan utaznak fel majd erre a mérkőzésre, nekik mondom, hogy még mindig van egy felfüggesztett a Törökország elleni mérkőzésen rasszista bekiabálások miatt született döntés értelmében szektorbezárás, felfüggesztés, ez jövő év márciusáig tart. Tehát ha lesz megint atrocitás, akkor az UEFA szektorbezárását büntetheti a magyar válogatottat, az meg senkinek nem lenne jó. Nyilván ugye az ukránok ellen is volt egy kis csetepaté, meg mindenféle, úgyhogy hát most sportpszichológus is segíti már a csapatnak a felkészülését, mert tényleg az látszott, hogy kicsit feszültek voltak a fiúk, és emiatt vesztették el a fejüket. Azt mondták a grúzok, hogy ők viszont nyerni jönnek Budapestre, és nagyon hiányzik nekik, döntetlent játszottak Ukrajnával, hogy azt a mérkőzést úgy érezték, hogy meg kellett volna nyerniük. Szeretnénk most ezeket a pontokat itt begyűjteni. Így
2: meg
3: van.
2: Nekünk most a győzelem a...
3: Így van. Mi meg utána Ukrajnával játszunk majd még hétfőn. Tehát, hogy az lesz a következő mérkőzés, és akkor így véget ér ez a nagy üzem, a válogatott szünet. Utána jönnek majd visszatérünk a bajnoki mérkőzésekre. Ugye a régiónkban is több játékos érintett volt. Tegnap például az U21-es válogatottnál, amely nyert. Úgyhogy gratulálunk nekik. Debreceni játékos is, és nyíregyházi játékos is volt az U21-es válogatott. És hát debreceni és nyíregyházi atléták is bőven voltak az atlétikai szezonban Nyíregyházan az atlétikai centrumban, mert hogy több versenyt is rendeztek, és hát úgy tűnik, hogy 2027-ben is a fedett pályás országos bajnokságot majd Nyíregyházán rendezik, sőt van arról szó, hogy esetleg a szlovák bajnokságot is idehozzák, ennek egy szépséghibája van, a Nemzetközi Szövetség előírásai szerint megvan határozva, hogy melyik időpontban kell rendezni az országos bajnokságokat, és a kettő ugye ugyanakkor van, nyilván nem lehet. Viszont azt mondták a nyíregyházi szervezők, hogy részükről megoldható az, hogy korábban kezdenek, nem csak délután vannak versenyek, hanem elkezdik már reggel, két napon keresztül, akkor lehet egy szlovák és egy magyar bajnokság is, ami meg a nézők szempontjából nem lenne rossz, tehát azért nemzetközi mezőnyt láthatná, ez majd a következő év február közepén lesz. Hát a kedvenc csapatodat, a Barcelonát meg úgy tűnik, hogy megbüntetik, mert hát, napvilágot figyelj, látott egy kis nyomozás.
2: Tényleg?
3: Igen, 2001 és 2018 között mintegy 8 millió eurót fizettek ki a spanyol játékvezetői testület alelnökének. Egyelőre nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy mire. Tehát, hogy miért fizettek a spanyol játékvezetői testület alelnökének ekkora összeget. Ha csak nem azt szerették volna, hogy a játékvezetők...
2: Igen, szerintem azt szerették volna, meg kell nézni az akkori eredményeket, meg kell nézni, hogy szerintem azt szerették volna, hogy ne a Real Madridnak fújjanak.
3: És a Real Madrid rögtön jelezte, hogy azonnali eljárást követelnek, most már az UEFA is vizsgálódik, és hát a Real Madrid azonnal azt is hozzátette, hogy ő neki az
2: Adjuk
3: a célja,
2: már.
3: hogy vegyék el az
2: akkor... A Real Madridnak
3: akkor...
2: fújtak az utóbbi időben. Az a baj, hogy most
3: a Barcelona meg erre hivatkozott.
2: A Barcelona úgy megerősödött.
3: Lehet, hogy 9 milliót fizettek.
2: Úgy megerősödött a Barcelona, hogy most már nincs erre szüksége.
3: Most már nincs, de akkor viszont még lehetett, és azt mondták a Realnál, hogy ezeket a bajnoki címeket, amiket akkor szereztek, vegyék el a Barszától. Úgyhogy ez a vizsgálat, ez most már tart egy ideje, csak nem nagyon halad. És hát a Barcelona ki is adott egy közleményt, mert rögtön megírták az újságról, hogy újra megnyitották az aktát, és azt mondta, hogy nem nyitották meg újra, még le se zárták. Hát ez a vizsgálat már tart egy ideje.
2: És évekig fújnak a Real Madridnak, és akkor arról nem beszélünk. Tehát, hogy hagyjuk már.
3: Igen. A másik kedvenced, Cristiano Ronaldo, már idézőjelben, te annyira nem szereted.
2: Nekem nincs vele bajom amúgy ilyen szempontból. Tehát azt értékelem, hogy ő egy mekkora elhivatott és milyen, hogy mondjam, erős sportember.
3: Hát tehát, meg azért nem véletlenül volt valaki többször aranylabdás, meg rúgott annyi gólt a válogatottban. Hát
2: ez az, aki bárkit ilyen szempontból azért, mert nem abban a csapatban játszik, ami az ő kedvence, elítél ilyen szintű játékosokat, az nagyon buta.
3: Igen, csak nagyon sok ember van, vagy fekete, vagy fehér, vagy Messi, vagy Ronaldo. Tehát ezt a kérdést mindenki felteszi.
2: Jó, vannak viselkedésem, nem úgy csíp az ember, de
3: ez akkor sem volt szerintem szép gesztus, ahogy most távozott a válogatottól. Na. Tehát a Norvégia meccse 30 percig melegítette a kapitány intenzíven, nem, és utána nem állította be, és hát nyilván ezt sérelmezte Ronaldo, leültek, megbeszélték, azt mondta, hogy igen, nyilvánosan elnézést fog kérni tőlem, hogy a sajtótájékoztató, mert ez nem volt valóban egy szép gesztus, ezt nem tette meg, sőt, inkább arra utalta a kapitány, hogy ne Ronaldo döntse el, hogy mikor akar beállni,
2: amúgy ez igaz.
3: Igen, és hát ezen aztán Ronaldo megsértődött, összepakolt, Kopenhágában játszottak a dánokkal, előtte hazament, és azt mondta, befejezte, többet nem lép pályára.
2: Ez a
3: portugál válogatottban. Erre a portugálok ráhúztak még egy lapáttal, a hetes Messi számot odaadták rögtön Rafael Leaónak. Miközben Messi...
2: De nem az, hogy visszavonultatják, igen, vagy valami.
3: Tehát ez viszont tényleg nem szép gesztus. Tehát azért azt megköszönhetnék, hogy ennyi gólt, nem is tudom, majdnem 150 igen. gólt lőtt a portugál válogatottban. És hát Ronaldónak a testvére ki is rakott egy posztot, amit nem ő írt, hanem az egyik kommentelő, és azt mondta, hogy nagyon kicsinyesek a portugál emberek, és gyorsan elfelejtik azt, hogy mi mindent tett ezért az országért.
2: De nem csak a portugálok.
3: Igen, sok, de nekem nekem sem a kedvenc játékosom, de én is azt gondolom, ennél többet érdemel.
2: Lásd, már Szoboszlainak is, hogy neki mentek például.
3: Hát, és pont hát, erről beszéltünk tegnap a Gabival is, hogy gyakorlatilag, ha két meccsen nem játszol jól, akkor már te vagy a legrosszabb.
2: Hát,
3: úgyhogy meglátjuk, hogy ennek az ügynek hogy lesz folytatása, és hogy mikor nyilatkozik majd Ronaldo, és árulja el, hogy valójában mi történt ott az edzőtáborban.
2: Hát köszönjük szépen, jó szurkolást kívánunk mindenkinek, ugye elsősorban ugye a magyar válogatottat kell most nagyon támogatni, biztatni, így a háttérből, lelkileg, vagy akár a helyszínen is tegyétek ezt, jó szurkolást, és hétfőn jönnek a friss sporthírek. Köszi, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Hogy elszaladt az idő, 8 óra 50 perc van, és ugye hát ígértük, hogy az autóvadászatnak ma még eredményhirdetése lesz, legalábbis az utolsó etapnak, de teszem hozzá, azt is ígértük, hogy majd egy korábbi nyertest megszólaltatunk, úgyhogy most itt ennek jött el a pillanata, mert hogy itt van a vonalban Szilágyi János, jó reggelt, szervusz János!
1: Itt vagy? Üdvözlök.
0: Hello,
1: üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a Sunshine Rádió hallgatóit is.
0: No, hát örülünk, hogy itt vagy, és még egyszer egyébként gratulálunk a nyereményedhez, mert hogy korábbi, te egy korábbi vadász voltál. Mikor is nyertél pontosan? Mikor vadásztad az autót?
1: Hát szerintem még még február környékén, akkor még a Granda Pandát kellett még levadászni.
0: Aha.
1: És akkor... utána hívtatok, ugye kicsit ugye meg is voltam lepve, mert ugye a történet megvan, hogy az egyik kedves ismerősöm regisztrált be, bár én is tudtam róla, csak ugye volt egy kis, ugye egy jó pár hónap eltelt, tehát...
0: Igen, és a te neved regisztrált be?
1: Hát én regisztráltam, ott volt ő is, tehát ilyen és napi bulit tartottunk, és így akkor történt a regisztráció, nem csak én regisztráltam be, hanem ugye ők is természetesen, de hát én voltam a... szerencsés.
0: Ja, te voltál a szerencsés. De akkor te nem is láttad az autót? Tehát nem is te vadásztad le, hanem valaki más?
1: Igen.
0: Hát akkor így az illetőt, aki levadászta neked, ugye...
1: Már megháláltam neki.
0: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy azért legalább hoztál neki hajdúszoboszlóra egy hűtőmágnest. Tehát azért mégis legyünk más stílusosak.
1: Tudod? Ezt megháláltam neki.
0: Ja, elvitted egy körre. Na milyen volt? Kikkel voltál? Mert hogy hajdúszoboszlóra mehettél a Hotel Aurumba, és vihetted magaddal már nem a Grande Pandát, hanem az MG-vel.
1: Igen.
0: Az MG-vel, bocsánat.
1: Így van. Ugye beszéltem a Valentin, és akkor elmorzsoltam egy könycsepet, amikor mondták, hogy a Grande Panda helyett az MG-t kapom meg, és igazából mákunk volt, mert ugye két főre szólt ugye tehát a nyeremény, viszont ugye van két gyerkőtünk is, és akkor felhívtam a hotelt, és akkor készségesek voltak, ugye az ő részüket ugye meg lett ugye spótolva, ugye az ő
0: és részét, akkor így összetudtátok ezt van. Jó, és tehát akkor együtt mentetek négyen.
1: Így van, négyen mentünk, meg az volt még a mákunk, hogy ugye a hotelnek ugye volt egy kikötés, hogy a csúcsidőben ugye július-augusztusban ugye ezt nem lehetett
0: kiindulni,
1: és ugye mákunk volt, mert június utolsó hétvégén voltunk, és igazából az volt a legmelegebb hétvége szerintem egész
0: nyáron. Igen, amúgy tényleg így van.
1: Nyáron, tehát az
0: úgyhogy meleg, jó idő, strandolás, minden volt, és egy autóteszt. Milyen volt az autó? Mesélj, mert mi is hajtottuk, úgyhogy tudjuk.
1: Hát, de gondolom. Nagyon jó volt, mondjuk ugye nem autópálya mentünk, de azért lehetett vele szépen azért előzni.
0: És tágas, tehát négy emberre pedig tágas is.
1: Ó, így van, tehát bőven elfértünk benne, úgyhogy...
0: János, akkor kellemes élmények voltak, és most már azóta sikerült levadászni valamelyik Valent Sunshine-os autót?
1: Na, hát úgy vagyok fel, hogy hagyok lehetőséget a többieknek.
0: De látni láttad-e valamelyiket?
1: Persze, láttam már, igen.
0: Na jó, rendben, hát most egyelőre ma lezárjuk az utolsó etapot, úgyhogy majd kiderül, hogy esetleg lesz-e további autóvadászat a következő hónapokban, majd természetesen erről tájékoztatjuk hallgatókat, neked pedig hát gratulálunk még egyszer, és örülünk, hogy sikerült örömet szerezni, hallgasd a Sunshine-t, mert megéri, és még az autót is érdemes levadászni, hogyha legközelebb ilyen játékunk lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, rendelkezésre álltál. Szilágyi János hallottátok, aki elvitte nyeremény autónkat, illetve elvitte korábban a Hotel Aurum hosszú étvégét. Úgyhogy ma valaki ugye ezt megismételti. Szia János!
2: Ja.
0: No, hát, hogyha szeretnétek, akkor figyeljétek a következő sorsást, meg ha érdekeltek vagytok benne. Igaz, hogy most csak egy hónapig volt, úgyhogy sokkal nagyobb azok esélye, akik részt vettek, vagy akik most ebben az egy hónapban játszottak, meg kevesebben vannak.
2: Így van.
0: Na figyeljetek minket. Dr. Béres és Veréb Tamás, aztán pedig a

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál. Kósa Lajost és Bánki Eriket is meghallgatta a vizsgálóbizottság. Szigorította a kormány a kiemelt gazdaságfejlesztési beruházások szabályait. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybankelnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Szigorította a kormány a kiemelt gazdaságfejlesztési beruházások szabályait a debreceni, a gödi és az iváncsai akkumulátorgyárhoz kapcsolódó fejlesztéseknél. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a környezetvédelmi vagy természetvédelmi előírásokat megszegő beruházók a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább fél évig nem kaphatnak új építési vagy létesítési engedélyt. A szigorítást a már folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell. Újabb fázisába lép a 33-as főút felújítása Debrecenben, a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti szakaszán. Október 5-től a déli oldalon mindkét sávot lezárják, így a forgalmat átterelik az északi oldalra, ahol kétszer egy sávon haladnak majd a járművek. A várhatóan 3 hétig tartó munkálatok alatt a közösségi közlekedés zavartalanul üzemel, az érintett csomópontokban ugyanakkor több szakaszon megtiltják a nagy évben történő kanyarodást. Hosszabb várakozási időre és rendszeres torlódásokra kell számítaniuk a járművezetőknek Debrecenben, a Vértesi úti vasúti átjáró környékén. A Civil Fórum Debrecen Egyesület lakossági jelzésének alapján hívta fel a figyelmet arra, hogy a reggeli csúcsidőben 20-30 perces fennakadást okoznak a csokorba érkező vonatok és az állomás vezérelt sorompó. A szervezet átmeneti megoldást sürget az illetékeseknél a forgalmi helyzet enyhítésére, mivel a tartós javulást hozó Vértesi úti felüljáró megépítéséig még évek telhetnek el.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében többnyire napos, száraz idő várható, pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Egy újabb óra a Sunshine FM-en.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Hát remélem készen álltok, kedves Facebook partnerek, barátok, ismerősök, ti megnézzétek ugye a Facebookon az élő közvetítés. 9 óra 11 perc van, és hát ilyenkor itt van Mara, iket, az operatőr pedig Ildikó! Várjál, tapsot adjak neked? Adok igen. Neked tapsot is, Ildikó.
3: Ez mind a tiéd.
2: Ez az összes tapsoló embert neked rendeltük ide, mert hogy képzeld el, ő az, akinek be kell ugrani, mert a többi kollega mind itt van, ott van, amott van. Várj, csináljuk, fény, nézd csak. Tessék,
3: nagyon jó.
2: Szuper. Na, hát elérkeztünk egy nagyszerű és felemelő pillanathoz, mert hogy most csak egy hónapig volt az autóvadászat. Ez azt jelenti, hogy a múltkor olyan 180-an vettek részt a sorsáson, most nyilván kevesebben, mert nem három hónap, hanem egy hónap távlatában van. Most jár le ugyanis a játékunk, és ez az egy hónap még hátra volt, úgyhogy még valaki elmehet másodmagával a Hotel Aurumba, Hajdúszoboszlóra, és természetesen viheti magával azt az MG-t, amit most le kellett vadászni ebben az elmúlt egy hónapban.
3: Igen,
2: ez. Te próbáltad az autót?
3: Igen, próbáltam. Igen. Amúgy nem rossz, tehát hogy én tökre ilyen kis csajos kompakt autónak gondolom.
2: Köszi, mert most én jártam vele.
3: Figyelj, Dankó Laci már azt mondta, hogy női illat van, szóval.
2: Figyelj, nekem nagyon jó kis igazi méreggolyó volt. Valent Gábor a Valent autó vezetője és tulajdonosan nem tudott most itt lenni, a sorsás az utolsó pillanatban lemondta, de hát ezért közvetítjük élőben, hogy lássátok azt, hogy tényleg így sorsolunk, itt a kerék, ott vannak a nevek, akik regisztráltak, nagyon egyszerű volt a játék, mondjuk-e, hogy hogyan is zajlott.
3: Nem kellett semmi más tenni, csak ha megláttad az autót, lefotóztad, utána pedig beolvastad a telódat.

0: az autóban, de nagyon jó pofa volt, jót mosolyogtam rajta, viszont azt még hadd mondjam el a kocsival kapcsolatban, hogy azért nekem nem ennyire elektronikázott az autóm, és mikor sötétbe jöttem vele hazafelé, akkor tudod, azért kicsit fáradt is voltam, és így mentem, mondom, most miért lett világosabb? Nem értem. Biztos csak halucináltam. Következő lehetőség, megint felkapcsolt. Ugye ja, be automata, volt kapcsolva az automata refi.
1: Igen, reflektor.
0: Hát de mire a szőkenő rájött, hogy ez az?
1: Hát de kézzel is rá tudtad adni amúgy, vagy le tudod.
0: De én nem akartam.
1: Ja, nem.
0: És akkor utána beszélgettem a kocsival, hogy most te mit csinálsz amúgy.
1: És válaszol? Sajnos nem. Lepődtél volna meg, hogy amúgy még válaszolni is.
0: Tényleg, Valent Gabi hangján visszaszólt volna. Én felkapcsoltam a refit.
1: Ne piszkáld a bajusz kapcsolót, felkapcsolom magától a refit. Felkapcsol magát.
0: Hozzá, ne kapcsolt ki.
1: Te csak nyomjad a gázt.
0: Igen.
1: Egyébként én a múltkor a sávváltó, mert van benne ilyen is, hogy tudod, ilyen csipogó, hogy amikor a sávból mégy át, vagy közel vagy a felezőhöz, már akkor csipog. Na, ezt le tudtam venni róla. Viszont nagyon ügyes volt, mert akkor rezgést csinál, és visszahúz téged.
0: Vissza.
1: Tehát nem tudsz ám úgy kanyarok, vagy nem tudsz össze-vissza kacsázni a sávok között, mert hogy ezt megcsinálta. Na, de hogy vajon ki lesz az, aki ezt kipróbálhatja, ráadásul még egy szép hétvégét is eltölthet, Hajdúszoboszlón a Hotel Aurumban, most sorsolunk, gyerünk, indítjuk,
0: nyomhatjuk?
1: Vagy meg kell nyomni, és
0: nyom
1: akkor megáll? Megnyomjam?
0: Igen.
1: Itt van,
0: ott
1: itt vagyok.
0: Aha.
1: Pám, megnyomom.
0: Ú, nagyon izgulok.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. És Kocsis Diana! Ő lett a királynő, mondjuk így. Úgyhogy gratulálunk az a vadász királynő, mert hogy ő az autóvadász királynő, mert hogy az autót ő levadászta, feltöltötte, és most pedig fel fogjuk hívni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Már keresem is a telefonszámát.
1: Azt nem mutatjuk a telefonszámot.
0: Nem, azt nem, de kinagyítottam.
1: Csak nekem mutatjad. Nem mutasd. Jó? Addig meg nyugodtan szórakoztasd a közönséget.
0: Addig szórakoztatom a közönséget.
1: A Facebookos.
0: Igen, úgyhogy aki lemaradt, az most kimaradt, viszont én csodálkoztam, hogy nem próbáltátok meg újra mondjuk feltölteni a régebbi képet a kék MG-ről, mert az rafinált lett volna, hiszen még ugyanezt az autót kellett lefotózni, szóval igen. Simán benne lehetett volna a pakliban. Reméljük, hogy Diánát pedig el fogjuk érni telefonon keresztül. Én már nagyon izgulok, hogy hogyan fog reagálni. Emlékszik-e rá egyáltalán?
1: Hogy... Mármint az autóra?
0: Hát volt olyan, aki nem emlékezett, hogy jelentkezett, vagy próbálkozott.
2: Halló?
1: Halló! Jó reggelt kívánunk! Kocsis Diánát keressük!
2: Igen, én vagyok az.
1: Ez pedig a Sunshine FM, én Balogh Béla vagyok, és itt van Geremara is.
2: Sziasztok!
1: Hello, szia! Szerinted miért hívunk?
2: Hát van egy sejtésem.
1: Ezek szerint nem rádiózol.
2: De, pont szól a háttérben.
1: Tényleg?
0: Akkor sejtés
1: van. És nem hallottad a nevedet?
2: Nem, mert egy kicsit messzebb vagyok.
1: Aha.
0: Hangerőt fel.
1: Pedig éppen emlegettünk, csak úgy hétköznapi, hogy vajon, hogy indult Diánának a reggele?
2: Hát jól.
1: Hát
2: most
1: jól?
2: Már jól.
1: Most már jól? Hát de honnan tudod, hogy jól?
0: Lehet, hát hogy csak tudom. Felhívtunk,
1: azért
0: hogy mi hívnánk,
1: mert mitől nálunk kerestek a rendőrök, vagy valami.
0: vagy
1: közlekedési bírság. Van jogosítványod, Diana?
2: Igen, van.
1: Na, hát akkor van egy jó hírünk, hogy egy MG-vel mehetsz Hajdúszoboszlóra. Tudod, merre van, ugye?
2: Igen.
1: Mert hogy a Hotel Aurum ajándék utazását és hétvégéjét te nyerted a Valent Auto MG-ével, na?
2: Nagyon örülök.
1: Hát azt elhiszem. Jó. Lesz kivel elmenni, Dia?
2: Igen, lesz.
1: Mert most akkor elindítunk egy partner közvetítő játékot is, ha gondolod, és akkor akár még így is.
2: Nem,
1: még ebben
2: nem.
1: Is tudunk segíteni. Nem? Van kivel elmenni?
2: Párommal megyek fel.
1: Párodami. Gyerek van már?
2: Igen, van kettő.
1: No, hát az előző nyertessel, ahogy beszéltünk, egy korábbi nyertessel, ők is a két gyereket is benevezték utána, úgyhogy ezt meg tudták beszélni. Hát ez egy jó hír. Emlékszel, mikor vadásztad le az MG-t?
2: Hát nem mostanában.
1: Nem mostanában.
2: A gyerekek vették észre az iskolán környékén.
1: Oh.
2: A gyerekek köszönhetjük.
1: A gyerekek egyébként nagyon jók ebben, úgyhogy akkor őket el kell vinni.
2: Mindenképp.
1: Jó, akkor őket el kell vinni. Hát akkor ők vették észre az iskola környékén. Ez hol volt? Nyíregyházán?
2: Vagy igen, Debrecenben? A
1: Aha, oké. Okay.
2: Igen.
1: Oké, okay, mert Nyíregyházán és Debrecenben is megfordult az autó jó néhányszor, úgyhogy lehetett látni, levadázták, de az autópályán is fotózták, úgyhogy nem volt ebből. Ildikó fárad, úgyhogy lassan lerakjuk a telefont, már csak azért fárad, mert közben élőben megyünk a Facebookon. Úgyhogy Diana, gratulálunk, maradj vonalba, kinek fogod
2: jó,
1: egyből, kivel fogod egyből elújságolni, vagy kinek fogod elújságolni?
2: A páromnak.
1: Hát már hívd azonnal, de azért van, hogy még vonalba, és akkor kolléganővel egyeztetitek

0: az adatokat, jó? Gratulálunk még egyszer,
1: és
0: az utolsó nyertesnek ebben az autóvadászatban, mert egy éve tart már ez, Kocsis Diánának gratulálunk, úgyhogy szép napot neked, Dia, és jó munkát, a kollégákkal is most ünnepelj, mert úgy hallom, hogy munkahelyen vagy, vagy nagy valószínűséggel, úgy, jó? No, hát akkor gratulálunk még egyszer. Szia!
1: Sziasztok!
0: No hát akkor mi pedig, mi pördülünk tovább, 9 óra 19 van, Jennifer Lopez és az Ain't Your Mama, egy nagyszerű dinamikus dal, jól lehet rá vezetni is, de csak óvatosan.

0: 9 óra 29, illetve mondhatjuk azt, hogy fél 10, mert mire kimondom, már addigra pontban ott is vagyunk. Hát nagyon sok hozzászólás jött, most már 100 hozzászólásnál is tartunk. Nézzünk néhányat,
1: nekem
0: mert a napkérdése. Oké, a napkérdése, hogy miből veszed észre, hogy nem lát a sofőr, így a látás hónapjában.
1: Judit azt írta, hogy minimum két rendőr áll a TK-ra tört kocsia.
0: Ez durva. Igen, Hunyorit lassabban megy, hirtelen fékez, ha mégis észrevesz.
1: Ha nekem jön, na ott már 100%-ra biztos lehetek benne.
0: Nagyon jó. Azt mondja, hogy szélvédőn van már a feje kb. De utálom. Vagy de utálatos.
1: Amikor már átment rajtam, akkor biztosan nem látod, hogy jövök.
0: Az biztos.
1: Igen, előfordul.
0: Belém jön a piros lámpánál, bizonytalanság van. Hunyorog, előrehajol. Ez a hunyorgás előrehajol, ez azért jellemző.
1: El akar ütni a biciklis úton.
0: Volt már ilyen is a minap, ugye, vagy a múlt héten, vagy két hete, nem is tudom, hogy a kerékpárúton valaki ott próbálta kerülni az útlezárást.
1: Igen,
0: és akkor ebből volt galiba.
1: Na ez mondjuk csúnya Petrától, szemüveges. Hát azért már, hogy szemüvegesek vagyunk, még nem ilyen pont, hogy azért látunk.
0: Na jó, de ebből, igen, de ebből veszi észre, hogy amúgy rossz a szeme a sofőrnek.
1: Jó, van, már fizetünk azért, hogy lássunk.
0: Ez amúgy így van. Na jó, de hát legalább még látunk, mert valaki nem lát.
1: Igen.
0: Ugye, és nem is tud vezetni. Tegyük hozzá, hogy a programokra rászaladunk itt a hétvége itt áll előttünk, mert a hét utolsó munkanapja révén, és még nagyon jó időre is lehet számítani, de azért, hogyha fáztok, akkor nyíregyházi programokkal indítunk, most a szaunázók hétvégéje van az Aquarius élmény és partfürdőben, lehet csatlakozni az országos szaunázók hétvégéhez, mert hogy itt lesz ilyen nagy szauna.
1: Sajnos nem mész, pedig csukott szemmel, most lett volna lehetőséget felmérni.
0: Kontaktlencsével. Igen. Ugye, amúgy is sűrűn vannak, főleg egy ilyen szeánszon.
1: Igen, hát ott most a legjobb. Beülsz pont középre, és akkor ameddig ér a kezed.
0: Hogy egy kiteszed oldal. Ja, bocs, mit fogok?
1: Jó, ne haragudj, nem azt akartam, de megnyugszom tőle.
0: Állatvédelmi témahét van a nyíregyházi állatparkban, ahol nem csak egy sima átkerti látogatásban lehet részletek, hanem a héten több különleges program is van. Állatorvosi eszközök bemutatása, pingvin látványetetés, fókasó madárgondozói bemutató, cápa mese címmel, LEGO aktivitás és fotókiállítás, úgyhogy erre is lehet számítani. Debrecen pénteken a vénkerti őszköszöntő van, itt a Demkibe Borsos Villa közösségi házban, zene, tánc, játékok.
1: Igen, mellette október 3-án az Állatok Világnapja lesz.
0: Ott is.
1: Szintén a debreceni állatkertben. Hétfőn pedig október 5-én elindul a Nagy Erdő hete. Ez 5-től 11-éig tart. Természetismereti túrák, kiállítások, előadások, koncertek és családi programok lesznek több helyszínen.
0: Így van, és 5-től a Nagy Erdei járat is közlekedik. 1-es és 2-es villamosokon a Nagy Erdő állatainak hangjai szólalnak meg, ez tök jó pofa, nem? Hogy a villamoson mit gondolsz? Majd, hogy a sofőr bőg.
1: Vagy épp majom hangot ad ki.
0: Nézd, mit csinál a sofőr?
1: Örül neki, hogy villamost vezető.
0: Igen, és a kivetítőn pedig az állatok képei megjelennek a villamoson, úgyhogy ha a debreceni 1-es és 2-es villamoson jártok, akkor ebben lehet részletek, az állathangokat. Érdemes egyébként a gyerekeket felültetni a villamosra, és egy ilyen tanóra is lehet ez egyben. Jó? Közben mindez egy villamos jegyér. Tök jó pofa. Szerintem mindez az állatok hetébe, és ennek a kísérő programjaként. Ez a John Legend jön, és az All of Me nálunk a Sunshine-on. Jó reggelt, szép napot, jó

0: Black Eyed Peas, egy emlékezetes dal, Where is the Love, még fú, hát egy 20 éves felvételről van szó, sőt már több mint 20 éves, ki gondolná, hogy így repül az idő, ma is nagyszerűen megállja a helyét ez a felvétel. Na de hát megállja a helyét az, hogy bizony sorsolnunk kell, mert a reggel kérdése úgy szólt, hogy miről is veszitek észre, a valaki rossz szemmel vezet. Tehát nem az rossz szemmel néz rád.
1: Pont hanem... ez jutott eszembe.
0: Rossz szemmel vezet, vagy rossz a látása, ezt miből tűnik fel a gépjárművezetők esetében. Sorsoljunk?
1: Trön, trön, trön, trön, trön, trön. Jó, állíts meg.
0: Ahó, nem hiszem, hogy azt, amit már előtte beájpoltál, azt választottad.
1: De most mit csináljak vele, ha hogy, ő a szerencsés?
0: Hát jó, oké, hát most csak, hogy nem hiszem el, hogy így tudsz választani.
1: Hát hogy minimum, ilyen a fortuna keze.
0: Judit írta, hogy minimum két rendőr áll a TK-ra tört kocsija mellett. Na.
1: Hát.
0: Gratulálunk, Judit.
1: Jó mozizást, Judit.
0: Mert a Cinema City páros mozi jegyét azt te nyerted, úgyhogy gratulálunk ennek függvényében, már írtunk is neked, várjuk az adataidat, de a többiek is nagyon jók. Hát azért, ha nekem jön, na ott már 100%-ra, lassabban halad, bizonytalanságban, átmegy a piroson, nem ad elsőbséget, hirtelen fékez, indokolat. Lát, igen, ezeket már, amikor a zebra közepén jár, vagy gyalogosként nem akar lassítani az érkező. Mármint, hogy te jársz, hogy gyalogosként. Igen, hunyorog, kormányhoz közel.
1: Na, hát és akkor ilyen. Mi van akkor, hogyha én eljátszom, hogy hunyorgok, és közben nem is vagyok rosszul látó? Hoppári, átverhetem az embereket.
0: Hát akkor miért hunyorogsz? Hát, süt a nap. Süt a nap. Lehet,
1: igen,
0: hogy süt a nap. Egyébként
1: hunyorogni.
0: Ez a másik, ugye, amit mondott Erika is, Erdei Erika, aki a Rikka Optikától volt a vendégünk, és ugye a látás hónapjában beszélgettünk a látásról, arról, hogy hogyan is hordjunk szemüveget, meg milyen szemüveget, lencsét, stb., illetve, hogy vezetés közben mi az, ami nehézséget tud okozni.
1: Én, ha drámaian nézek is hunyorgok, tudod, amikor így próbálom.
0: Nem, te hogy akkor kimerezted a szedved, azért esik ki a kontaktlencse. Mert rácsodálkozol. Rácsodálkozol a dolgokra. Na jó, gyerünk, nézzünk vissza a reggelre, mi történt. Elég hosszú ajánlós sikerült ebből igen. vágni. Úgyhogy
1: van benne minden.
0: Tekintsünk vissza az elmúlt pár óra történésére.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Hankó Balázs, nem láttad?
1: Igen.
0: Láttad? Azért én néztem, igen, élőbe. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, oda zárt a kabátot, ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és két-háromszor becsapta, majd kövérgázt adott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
1: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
0: Igen. És ez az
1: és
0: autó.
1: Át, igen, futsz éppen ja, az autó.
0: De várjál, de
1: elkapod.
0: De igen, embereket várj. Aha, és így néz csak, irányítan, jobbra megyek, és az igen. NK-s pénzeket, vagy
1: azt
0: mi kezdett?
1: Azt meg szeded össze.
0: Szeded. Úgy látod, milyen igen, jól csinálom?
1: Nagyon jó.
0: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
1: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
0: Igen, mert próbálnak megállítani. És, bum, egy sajtóst elkaptam.
1: El. Hát bocs. Igen, neki mentél.
0: De lehet hírtévés volt.
1: De 52 milliót összeszedtél.
0: Oppá, oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy mi? Ez semmi, vagy csak ez egy napszemüveg.
1: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol? Ez a nagy újítás benne.
3: Hű, de kellett ez
0: hogy...
3: nekem.
0: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
0: Tehát, hogy mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel húzni. Ez engem megnyugtat.
0: Na tessék, Laci a gyakorlati
1: között. De lehet, nem? Hogy valaki rajong érte.
3: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen...
0: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: So, follow me.
0: Mondd már azt, hogy
4: So, follow me.
0: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem
3: ennyi,
0: Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
1: A Sunshine AI
0: piacra.
3: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
0: Tényleg?
3: Hát nem az OnlyFansnál, de hogy...
1: kiesett a kontaktlencse menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer csak így kipattott. És...
0: azt hittem azért, annyira mereztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
1: De tényleg olyan jó. volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi. Tehát,
0: igen, nálam van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
3: Tehát egy szaunánál is ír idája.
0: Csukott szemmel.
3: Úgy ülsz bent.
0: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
3: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent előbb.
0: Főleg azért.
3: Józsikám, itt vagy még?
0: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra. És mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csukott.
3: Eljátszod a vakot.
1: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
0: Hát ráfogsz valamire.
1: Egy asszonyfigyére.
0: Érzed, hoppá, mire fogsz rá?
3: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
0: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
3: Kicsit arrébb ülnék, mert kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: No hát ilyen volt a reggel, 10 perccel, 10 óra előtt, meg már ugye tényleg nem maradt más hátra, csak hogy előre, bele a napba, bele ebbe a kellemesnek ígérkező időjárásba, ami 24 fok lesz. Most kitartóan ilyen 24-25 fokokat mérhetünk majd ma is, holnap, holnap után is. Jó, mi lesz a hétvégén?
1: Na, hogy mi lesz?
0: Hát, hogy te mit csinálsz?
1: Hát én mit nem. Mindent. Amúgy semmi extra nem csinálok, vasárnap jövök vissza dolgot.
0: Ja, hát vasárnap jövök. De akkor hogy élvezed a jó időt? Én ezt akartam, erre akartam kíváncsi.
1: Ja, én amúgy igazából ezt már sehogy. Tehát még azt a maradék D-vitamint próbálom magamba szívni, és ennyi. Tehát, hogy már...
0: De kis kerékpározás, kis mit mozgás, csinálsz? Vagy valami. Mit csinálsz? Mara az antisport hát, képviselőetében
1: amúgy, jelen igen. van. Nem antisport, csak nagyon hamar elfáradom.
0: Mint a Churchill mondta, no sport.
1: No sport. Na mindegy. Én próbálkozom, lélekben szeretnék, csak a testem nem akarja. Nem viszi az izmomat.
0: Nem akarja.
1: A múltkor miután beragadtam a liftbe, sétáltam egy párszor lefel a lépcsőházban.
0: Aztán azt mondta, inkább ragadjak be.
1: Ja, utána úgy döntöttem, hogy jó, hát nem kell nekem ez az izomláz.
0: Na jó, hát akkor a tankolásra visszatérve, hogyha valaki autóval szeretne közlekedni, nem emelkedtek az üzemanyagárak tegnap és ma, úgyhogy ugyanolyan drágán tankoltok, mint tegnap előtt, vagy az előtt, úgyhogy erre készüljetek, illetve hát csókoltatjuk a névnaposokat, születésnaposokat, ugye a Petrák ünnepelnek a mai nap folyamán, úgyhogy a Petráknak van névnapjuk, és születésnapuk szerintem nagyon sok embernek, hogy ezen a napon született, használjátok ki, mert jó időben lehet egy jó kis kerti partival ünnepelni.
1: Tudod, kit köszöntsünk most fel? Na. Sipos Mariana kolléganőnket, akinek holnap lesz a szülinapja.
0: Marianka, boldog születésnapot! Happy birthday to you!
1: És igen, már mutatta a pizt, és örül neki.
0: És vasárnap pedig te is meg tudod köszönteni.
1: Igen.
0: Akkor, jó? Úgyhogy, mert előre nem nagyon illik.
1: Jó, de most de utána... miért a körbe köszöntjük igazából? Tehát köszöntjük jó. ma, vasárnap, meg majd hétfőn, meg mindig.
0: Meg mindig. Jó, egy ilyen
5: figyel... Happy birthday!
0: Jó, és ez mindenkinek szólt, akinek egyébként születésnap lesz a hétvégén, és mondjuk velem nem találkozik. Én figyelj, melyik külföldre, itt azt néztem, szombaton repülök, és hogy itt jobb idő lesz, mint ott.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt most elrontottad. A következő héten kellett volna menni, mert itt akkor rossz
0: a
1: idő
0: a következő
1: lesz.
0: Héten is ott lesz.
1: Két hétig lesz te?
0: Nem, egy hétig. Tehát úgy mondom, hogy
1: de nem utána való
0: héten.
1: Ja,
0: azt követő
1: igen.
0: Héten.
1: Azt követő héten mutatja már, hogy rosszabb idő lesz, tehát akkor lehet, akkor kellett volna menni.
0: Hát igen, mindegy, kedves hallgatók, ti bárhol tartózkodtok majd a hétvégén, vagy akár jövő héten, élvezzétek még ezeket a kellemes őszi napokat, legalábbis napközben, azért éjszaka már kell a pulcsi, kell a kabát, és már néha a klímát is fűtőfunkcióra kell állítani, vagy esetleg be kell fűteni, hogyha tehetitek fával, bármivel, éjszaka még azért el kell, vagy egy vastagabb paplan.
1: Igen, jó? Én már felvettem az zoknit éjszakára.
0: Vagy szerezzétek be az alvó zoknit.
1: Kell, hogy?
0: De nem, hogy lehet zoknival aludni?
1: Hogy lehet zokni nélkül aludni hidegben?
0: Jézus Isten!
1: Egy világ
0: én a pizsama alsót nem bírom magamon, nem hogy a zoknit.
1: Komolyan?
0: Persze.
1: Hát meg is hagynék. Na, mindegy.
0: Na jó, mindenkinek szép étvégét kívánunk. Ma egyébként itt volt Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Balogh Béla.
0: Hello, sziasztok, jó étvégét, hétfőn lesz kertető.
2: Ha nem bízol az órádban, Akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
5: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok. Gyógypedagógia tanármester képzés indul a Debreceni Egyetemen. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. A régióban egyedülálló módon gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves eddig kizárólag a fővárosban elérhető képzés lehetőséget biztosít a szakembereknek a helyi továbbképzésre és a doktori tanulmányok megalapozására. Az új szakasz szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás közvetítésére és a fogyatékos élők jogainak képviseletére. A kellemes őszi időjárás ellenére már elkezdődött az őszi megbetegedések szezonja a debreceni gyermekközösségekben. A tanévkezdéssel, a légúti fertőzések mellett a hányással és hasmenéssel járó megbetegedések miatt is egyre többen fordulnak orvoshoz. A gyermekorvosok réteges öltözködést, vitaminpótlást, valamint a beteg gyermekek otthontartását javasolják, míg a bölcsödékben folyamatos fertőtlenítéssel igyekeznek megelőzni a fertőzések terjedését. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott 2 adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Október 3-án 6. alkalommal rendezik meg a Civis Retro számítógép találkozót a debreceni Mélius központi könyvtárban. A 10 és 18 óra között látogatható ingyenes rendezvényen az érdeklődők kipróbálhatják a klasszikus Commodore 64 és Amiga gépeket, de lesz Nintendo, Sega és PlayStation konzol is. A programot Commodore 64 játékverseny, retro quiz, szakmai előadás és ritkaságokat felvonultató kiállítás is színesíti.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében többnyire napos, száraz idő várható, pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szép napot, jó rádiózás mindenkinek, hello Sunshine FM, 4 perccel vagyunk 10 után, végre eljött a péntek, na de erre a napra kell még a szufla, úgyhogy eredményes és hatékony munkát kívánok mindenkinek, na, hogy sok jó zenével támogatjuk meg mindezt.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

kedves munkatársaim, remélem a következő 4 órában minden pillanatot velem töltöttök, a kapcsolgatás ellen pedig, na ne, hogy most is csak a tutit játsszuk nektek, töltelék zenék nálunk nem szólnak, jó? Na de, mint mindig most is ránéztünk az orvos meteorológiára, vagy legalábbis ugye erre a hivatalos közleményre, és így kezdik, ezt figyeld, hogy rossz hírünk van a frontérzékenyeknek. Hát komolyan mondom, mindjárt írok nekik, hogy volt már olyan, hogy jó híretek van nekik. Na de nézzük tovább, hogy mit írnak. Lényegesen rosszabb orvos meteorológiai helyzetre kell számítanunk a következő napokban, mint ahogy azt első pillanatban gondolnánk. Nagyon félrevezető a szép napos száraz idő, ugyanis az időjárás érzékeny embereket, ez nagyon-nagyon rosszul érinti. Tartós, anticiklonális időszakban vagyunk ugyanis. Nagyon hidegről indulunk reggel, és már több mint 20 fokot mérünk ugye délután, nagy a napi hőingás. Sokaknak ingadozhat a vérnyomása, nehezebben kapnak levegőt, hamarabb kifáradnak, megterheli a keringési rendszert is, ez az egész és a szívünket. Sokan tapasztalhatnak szokatlan feszültséget. Úgyhogy zenéljünk is tovább, jó, hallottunk ebből eleget, itt van már is a csodás Eva Max.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy nagyon-nagyon aktuális és napjainkban mindenkit érintő problémáról lesz ma szó, az őszi depresszióról. A szerencsésebbeket ugye ez nem érinti, de hogyha mostanában azt hiszed, hogy a szokottól idegesebb, nyugtalanabb, feszültebb vagy, akkor most jól figyelj. Ha az elmúlt hetekben előfordult, hogy látszólag minden ok nélkül szorongással, nehéz mellkassal vagy pihentető alvás ellenére is kimerültséggel ébredtél, akkor rád tört bizony, lehet jó eséllyel az őszi szorongás. A hűvösödő reggelek, a megváltozó fények és a sárguló levelek a várva várt bekuckózás kezdetét jelenti, ám sokaknak teljesen másról szól ez az időszak. Sokkal hamarabb sötétedik, ugyebár kevesebb nap fény ér minket, hamarabb vége a napnak. Ez bizony nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az iménti negatív hatásokat érezzük magunkon, úgyhogy ha magadra ismertél, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni. Lehet, hogy téged is csak az őszi depresszió vagy az őszi szorongás kapott el.
0: Egészségpercek a

Még mindig imádjuk a Foolproof-ot első órák végén. Hayden James-t hallottatok Gordon City-vel. Mindjárt jön Ray, és ugye a férj és a párkeresés anomáliái a Where's My Husband című dalban, aztán már a friss híreket kapod tőlünk, utána pedig folytatjuk együtt a pénteki munkaidőt. Remélem, még mindenkiben maradt így a hét utolsó munkanapjára annyi energia, annyi vésztartalék, hogy ezt a napot valahogy túlélje, aztán jön egy gyönyörű hétvége nagyszerű idővel. Ez lesz talán az utolsó hétvége, amikor ilyen szép idő van, úgyhogy használja ki mindenki. Szabadtéri programokra, kis kerti sütögetésre, legalábbis, ha elfogad tőlem egy jó tanácsot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot. Káosz van a Vértesi úti vasúti átjáró környékén. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítása anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Hosszabb várakozási időre és rendszeres torlódásokra kell számítaniuk a járművezetőknek Debrecenben, a Vértesi úti vasúti átjáró környékén. A Civil Fórum Debrecen Egyesület lakossági jelzésének alapján hívta fel a figyelmet arra, hogy a reggeli csúcsidőben 20-30 perces fennakadást okoznak a csokorba érkező vonatok és az állomás vezérelt sorompó. A szervezet átmeneti megoldást sürget az illetékeseknél a forgalmi helyzet enyhítésére, mivel a tartós javulást hozó Vértesi úti felüljáró megépítéséig még évek telhetnek el. A kellemes őszi időjárás ellenére már elkezdődött az őszi megbetegedések szezonja a debreceni gyermekközösségekben. A tanévkezdéssel, a légúti fertőzések mellett a hányással és hasmenéssel járó megbetegedések miatt is egyre többen fordulnak orvoshoz. A gyermekorvosok réteges öltözködést, vitaminpótlást, valamint a beteg gyermekek otthontartását javasolják, míg a bölcsödékben folyamatos fertőtlenítéssel igyekeznek megelőzni a fertőzések terjedését. Ingyenesen utazhatnak a DKV járatain azok a szurkolók, akik érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkeznek az október 3-án megrendezendő DVSC Skyline Vasas SC kézilabda mérkőzésre. A Hódos Imre rendezvény csarnokban 18 órakor kezdődő összecsapás napján 16 és 22 óra között a villamosok, autóbuszok és trolibuszok díjmentesen vehetők igénybe.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében többnyire napos, száraz idő várható, pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A péntek lendületéről a hírek után pedig a továbbiakban is mi gondoskodunk. Hozzuk a jó zenéket, ha pedig te már lassan fogyóba vagy, fordulatszám terén, mi helyetted is pörgünk, és indítunk most a Loko-Lokóval.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pörög tovább a délelőtt a Sunshine FM-mel, illetve hát ennek már az utolsó órájában vagyunk, na de délig hip-hop elröpül majd az a kis idő, ami még előttünk áll, mert nagyon-nagyon jó zenék jönnek. Na de hogy szerencsés napunk lesz, vagy kedvezőtlen, ez már is kiderül, legalábbis, hogy a csillagok mit jósolnak. Az viszont biztos, hogy a benzin árakra mindenképpen szerencsésnek mondható a mai nap is, hiszen továbbra sincs változás, továbbra sem drágul az üzemanyag, és ez már tényleg fura, ahogy a világpiaci adatokat és olajárakat nézzük, de örüljünk neki, hogy itt Magyarországon egyelőre be van betonozva a benzin és a gázolaj ára. Bízunk benne, hogy így is marad, most pedig horoszkópok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos büszkén tekinthet vissza a heti teljesítményére, a péntek délutánt már érdemes a lazításnak szentelnie. A bika elégedetten zárja a hetet, a kiszámítható munkatempó meghozta a várt nyugodt hétvégét. Az ikrek még a finishben is pörög, de ügyeljen rá, hogy a nyitott szálakat még a hétvége előtt elvarja. A rák megkönnyebbülten engedi el a heti feszültségeket, és már a hétvégi feltöltődésre összpontosít. Az oroszlán méltóképp zárja a munkahét sikereit, a környezete elismerő szavai megédesítik a pénteket. A szűz még az utolsó simításokat is elvégzi a feladatain, hogy tiszta lappal vonulhasson pihenőre. A mérleg ma kellemes, kötetlen beszélgetésekkel teszi gördülékenyé a hét utolsó munkaóráit. A Skorpió a csöndes elégedettség érzésével fejezi be a hetet, tudva, hogy mindent megtett a sikerért. A nyilas jókedve és optimizmusa még péntek délután is töretlen, kellemes hétvégi hangulatot teremtve ezzel a munkahelyén. A bak precízen kipipálja a heti prioritási listájának utolsó pontjait is, teljesítve a kitűzött célokat. A vízöntő ma már az új jövő heti projekten gondolkodik, tele friss inspirációval és lendülettel. A halak ma örömmel tapasztalja, hogy önzetlen segítsége nem marad hálátlanul környezete részéről.

Hello Sunshine, sok további vidám pénteket kívánunk mindenkinek, de a Petráknak, főleg ők a névnaposok, Isten éltesse őket, ma van az erőszakmentesség és a béke világnapja. Erős Antónia 56 éves lett, aki 1998 óta van annál a kereskedelmi csatornánál, ugye a három betűsnél, ahol a mai napig dolgozik. Kétszer is megválasztották a legnépszerűbb női műsorvezetőnek, és nekem a mai napig a kezdetektől a kedvencem. 56 éves, tehát Erős Antónia, remélem, még sokáig láthatom majd a hírekben. Kozma Orsi, nagyszerű énekesnőnk is ünnepel, ő 50 éves, a Kowalski meg a frontembere Kowalski, azaz Balázs Gyula 55 lett, Sting pedig a világhírű énekes, aki Gordon Summerként látta meg a napvilágot, 75 éves ma, gratula mindenkinek, akik ezekkel a nagyszerű emberekkel együtt fújják a gyertyát. És tudod mit, ha már Sting ma 75 éves, a következő dalban az ő fantasztikus hangját élvezzük.

Már csak pár perc van a péntek délelőttből, aztán mindjárt be is száguldanak hozzánk a déli hírek a hírszobából. Aztán már rá is fordulunk a péntek délutánra, 17-18 fok van vételkörzetünkben, de 24 fokig meg sem áll majd a hőmérő mutatója. Ez a mai is egy tipikusan olyan nap, amikor reggel kabát kell, délután meg már simán póló. Hát ilyen trükkös lesz október első hétvégéje is, hát úgy járunk majd valószínűleg, hogy reggel még majd összehúzzuk magunkon a kabátot, délután pedig már azt keressük, hogy hová tehetnénk és szabadulnánk tőle, úgyhogy használjátok ki ezt a hétvégét, alapvetően gyönyörű napos, száraz időt ígérnek a meteorológusok, aztán, hogyha ez nem így lesz, majd elővesszük őket. Na, de a viccet véletével mi már is robogunk tovább, a déli hírekig jön Ina és Rock My Body.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárát is. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat. Megjelent a kormányrendelet az iskola kezdési támogatás második részletéről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Szívis Krónika.
2: A Kecskeméti Járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadóhelyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Újabb fázisába lép a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti szakaszán. Október 5-től a déli oldalon mindkét sávot lezárják, így a forgalmat átterelik az északi oldalra, ahol kétszer egy sávon haladnak majd a járművek. A várhatóan 3 hétig tartó munkálatok alatt a közösségi közlekedés zavartalanul üzemel, az érintett csomópontokban ugyanakkor több szakaszon megtiltják a nagy évben történő kanyarodást. A régióban egyedülálló módon gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves eddig kizárólag a fővárosban elérhető képzés lehetőséget biztosít a szakembereknek a helyi továbbképzésre és a doktori tanulmányok megalapozására. Az új szakasz szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás közvetítésére és a fogyatékos élők jogainak képviseletére. Folyamatosan értje a királydinnyét Debrecen önkormányzata a városhoz tartozó közterületeken, különös figyelmet fordítva a kerékpárutak és járdák menti zöld felületekre. A szakemberek több mint 22 ezer négyzetméternyi fertőzött területen végeztek vegyszeres gyomírtást, amit a növényzet mechanikai eltávolítása, kasszálása és elszállítása követett. A munkálatokkal párhuzamosan a főbb közlekedési útvonalak és bicikliutak kézi, valamint gépi takarítása is megtörtént, a szúrós termések eltávolítása és a további terjedés megakadályozása érdekében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A magyar U21-es labdarúgó válogatott csütörtök este hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Litvániát, megszerezve ezzel első győzelmét az Európa-bajnoki selejtező sorozatban. Régiónkból a DVSC játékosai közül az 59. percben beállt Dénes Vilmos győztes gólt lőtt, Patai Dávid a 81. percben lépett pályára, a horvátok ellen kezdő Terca Gergő ezúttal nem állt be. A Nyíregyháza Spartacus játékos a Manner Balázs csereként lépett pályára. A magyar válogatott október 6-án Törökország otthonában zárja az EB selejtezőket. Már csak 4 csapat bír makulátlan mérleggel a női kézilabda NB1-ben, ezen gárdák egyike a DVSC Skyline. A Debrecen úgy áll a negyedik helyen, hogy egy pár harccal kevesebbet vívott a győrieknél, és a Fradinál is. Egy hosszabb szünet után folytatódik most a pontvadászat. Szilágyi Zoltán tanítványaira szombaton vár új kihívás, amely játéknapon a 10. helyen álló Vasast fogadják. A szombati meccs 18 órakor kezdődik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. 5 korcsoport, több mint 600 cselgáncsozója volt érdekelt a Pakson megrendezett Atomkupa országos utánpótlás versenyen. Éremesélyekkel vágott neki a küzdelmeknek a Déjesi Debrecen 40 kilós fiatalja, Boros Kincső, aki végül a 3. helyen zárt. A fiúknál ugyanebben a korcsoportban Harman Antal az 5. helyen fejezte be a versenyt. Az U18-asoknak országos rangsor versenyt rendeztek az Atomvárosban, a mezőnyben a magyarok mellett román-szlovák és szerb judokákkal. A debreceni Fancsari László szenzációsan szerepel az elmúlt hetekben, és a jó széria most sem szakadt meg, 3 ellenfelét is ipponnal verte, begyűjtve ezzel az aranyérmet. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Debrecen térségében többnyire napos száraz idő várható, pénteken a keleti határ felől délután megjelenő felhőzet ellenére eső sehol sem alakul ki. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

További kellemes hallgatózást kívánunk mindenkinek. Hello, 93.5 Sunshine FM Debrecen és térsége. Nagyon-nagyon fontos hírünk van, ugyanis keményen oda kell figyelni most majd a Füredi úton. Hát újabb csapás a debreceni autósoknak. Folytatódik ugyanis a 36-os számú főút útfelújítási munkálat a Debrecen belterületén, a Füredi úton. A forgalmat teljes mértékben átterelik az északi oldalon, azaz a gyorsétterem oldalába lévő sávokra, ahol kétszer egy sávon zajlik majd a kétirányú forgalom. Tehát kétszer egy sáv marad, és tilos lesz nagyívbe kanyarodni. Nagyon-nagyon figyeljetek oda az említett útszakaszon, senki ne megszokásból vezessen Debrecen eme szakaszán, és minden egyes méterén. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Ígéretet kaptak a fuvarozók a terheik csökkentésére. November 4-én indul el a nyitottakták.hu weboldal. Újabb feljelentés ezúttal egy támogatási szerződés ügyében. Drogellenes polgárőr csoportot alakítottak ki a helyi lakosok Bihar Nagybajonban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Ígéretet kaptak a fuvarozók képviselői a kormánytól a jövedéki adó és az útdíj visszatérítés kérdéseinek felülvizsgálatára, amelyről a jövő heti kabinetülésen dönthetnek. Sinka István, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára jelezte, a minisztériumi egyeztetésen felmerült a tehergépjárműveket érintő útkorlátozások, az úgynevezett lázártáblák visszavonása is, a fuvarozók a magas üzemanyagárak és útdíjak miatti azonnali tehermentesítést és figyelmeztettek, hogy a kedvezőtlen döntés esetén sztrájkba léphetnek. November 4-én indul el a nyitottakták.hu weboldal, ahol korlátozásmentesen válhatnak kereshetővé és letölthetővé az egykori állambiztonsági szervek iratai. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tájékoztatása szerint első körben a hatos kartonok és a B-naplók kerülnek fel az adatbázisba, míg a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatala 2027. februárjáig várható. Az új felületen mintegy 50-60 ezer nevet tesznek elérhetővé. A személyes és érzékeny adatokat tartalmazó részeket azonban a jogszabályoknak megfelelően továbbra is takarni fogják. Feljelentést tett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés ügyében, amelyet még januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett cég egyik vezetője a minisztérium felső vezetője volt, így az ügyben hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárcáknál zajló átvilágítások során minden hasonló gyanús szerződést jogi útra terelnek. Drogellenes polgárőr csoportot alakítottak ki a helyi lakosok Bihar Nagybajonban a gyorsan terjedő designer drogok és a kapcsolódó bűncselekmények visszaszorítására, derült ki a Debreciner helyszíni riportjából. A főként roma fiatalokból álló, hivatalosan a polgárőrségbe tagozódott kezdeményezés tagjai minden este gépjárműves járőrszolgálattal ellenőrzik a település utcáit és a terjesztők környezetét. A helyi összefogásnak és a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhetően az elmúlt két hónapban jelentősen visszaszorult a kábítószer fogyasztás a hajdubihari községben. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Szeptembertől október végéig kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolai vetélkedők várják a megemlékezőket városszerte. Október 23-án a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonás után az egyetemtéri 56-os emlékműnél emlékező beszédek, koszorúzások és mécsesgyújtások mellett színházi előadások és ünnepi hangverseny is szerepel a programok között.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, szombaton legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt, eső sehol sem várható, a szél gyenge marad, napközben kellemes 25-26 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei

0: Csak jó zene folyamatosan a Sunshine FM-en. Most viszont a halálos iramban filmek rajongói kapnak egy nem is akármilyen hírt, ugyanis maga Paul Walker testvére nyilatkozott arról, hogy a néhai színészt AI segítségével fogják feltámasztani az utolsó halálos iramban filmre. A fináléra ezek szerint mindenki visszatér. Cody Walker elárulta viszont, hogy sem ő, sem testvére nem kívánnak többet segítkezni a halálos iramban filmek munkálataiban, ugye a hetedik részben az ő segítségükkel keltették életre a forgatás közben meghalt testvérüket, és azt mondják, hogy ez a hetedik rész lezárása teljesen korrekt volt, Brian karakterétől méltó búcsút vettek, és külön hálásak azért, hogy nem megölték a karaktert, hanem csak elköszöntek tőle. Azonban akad valaki, akinek nagyon fontos lenne, hogy Brian még egyszer utoljára feltűnjön a vásznon, méghozzá Paul Walker lánya. Ő ugyanis nagyon szoros kapcsolatot ápol a stábbal, a készítőkkel is, magával Vin Diesellel is. Apja karakterének visszatérését állítólag ő szeretné a legjobban, amit nagy valószínűséggel AI segítségével fognak megoldani. A Fast Forever forgatása hamarosan megkezdődik, a filmet pedig tervek szerint 2028. márciusában mutatják be a mozik.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy mi, ez ez egy napszemüveg?
3: Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol? Ez a nagy újítás benne.
4: De kellett ez
2: hogy...
4: nekem.
2: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
4: Igen.
2: Tehát, hogy mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éged be a fülembe még.
4: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány úton méterrel kell vajon meghúzni a leeresztőt.

0: Tehát csak a Skyri Jenner elmondja, 100 Nm-re ez engem megnyugtat.
1: Na tessék, Laci a gyakorlati
2: kérdés. De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
0: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen celebbel.
1: Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
3: So, follow me.
1: Mondd már azt, hogy so, follow me.
3: So, follow me.
1: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
0: ennyi,
1: Laci?
0: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
2: A Sunshine E.I.
0: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
1: Ó, tényleg?
0: Hát nem, az OnlyFansnál. De hogy... Tehát egy szaunánál is
1: szaunával
0: irritálja.
1: Szaunával csukott szemmel.
0: Úgy ülsz bent.
1: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
0: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
1: előbb. Főleg azért.
0: Józsikám, itt vagy még?
1: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem, igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra.
2: De
1: megfogszol, amit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csupasz.
0: Eljátszod a vakot.
2: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
1: Hát ráfogsz valamire.
2: Egy asszonyfigyére.
1: Érzed, hoppá, mire fogsz rá?
0: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
1: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
0: Kicsit arrébb ülnék már. Kontaktlencse azt írja, az volt, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
5: Ez a Juice.

0: Shine FM programajánló.
1: Készítsétek a kényelmes cipőket és a nosztalgikus hangulatot, mert kerek fél évszázada nyúzzák a húrokat a srácok Nyíregyházán. A Dongo együttes október 3-án 17 órától egy hatalmas jubileumi örömzenéléssel robbantja fel a Váci Mihály Kulturális Központot. 50 évnyi költészet és zene találkozik ezen az estén, a belépés pedig teljesen ingyenes. Igaz, a belépő karszalagokért már most érdemes elstartolni a portára, mielőtt elkapkodják őket. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Bábszínházban, a Száz Holdas Pagony Meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Pár perc múlva 2 óra, szóval az én időm lassacskán lejár itt a 93.5 Sunshine FM-en, de te maradj velünk a továbbiakban is, hiszen a jó zenéket garantáljuk neked a nap minden pillanatában, most már hamarosan viszont a Sunshine délutánban. Rolli fogja majd ezt prezentálni a délután fontos híreivel, aktualitásaival. Töltsd vele a heti munkaidő utolsó óráit, készülődjetek velünk a hétvégére. Váci Zolival ennyi volt a mai Joe's, remélem legközelebb is találkozunk, például hétfőn délelőtt 10-től várlak. Csakala!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség magyarországi irodája. Kártalanítást követelnek a Covid-oltás megtagadása miatt elbocsátott katonák. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség magyarországi irodája, ahol 10 ügyész vizsgálja majd az uniós forrásokkal kapcsolatos csalásokat és korrupciót. Laura Kodruca kövesi európai főügyész budapesti tárgyalásait követően elmondta, a szervezet hatásköre visszamenőleg a 2021. júniusa óta elkövetett bűncselekményekre is kiterjed. A csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot még idén az országgyűlés elé terjesztik, a magyarországi eljárásokban pedig 10 delegált ügyész jár majd el. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt, valamint kártalanítást követelnek a Magyar Honvédségtől a Covid-oltás megtagadása miatt elbocsátott katonák, akiket az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában hallgattak meg. Az érintettek képviselői hangsúlyozták, hogy a politikai megtorlás áldozatai lettek, mivel az oltatlan katonáktól a juttatásokat megvonták, fizetés nélküli szabadságra küldték őket, majd végkielégítés nélkül távolították el őket a seregből. A bizottság a legközelebbi ülésén a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét hallgatja meg az ügyben, mielőtt döntene az érintettek kártalanításáról szóló törvényjavaslatról. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel. Új összeférhetetlenségi törvénytervezetet tesz közzé a kormány, amely megtiltja a politikai és állami döntéshozóknak, hogy sportegyesületekben és sportszövetségekben vezető tisztséget töltsenek be. A szabályozás az országgyűlési és EP képviselőkre, megyei elnökökre, kormánytisztviselőkre, valamint az állami cégek vezetőire vonatkozik a tisztségük ideje alatt és az azt követő 4 évben. A korlátozás kizárólag a legalább 500 igazolt sportolóval rendelkező szervezeteket érinti. A jogszabály társadalmi egyeztetése pedig október 6-áig tart. Az OTP Bank megkezdte az orosz piaci stratégiájának felülvizsgálatát, és az év végéig döntést hozhat az országból való esetleges teljes kivonulásról. A pénzintézet a lépést az Oroszországból származó osztalékok hazahozatalának nehézségeivel, valamint a balti államokban lévő stratégiai érdekeltségeivel indokolta. A döntés meghozatalánál a bankcsoport a hosszú távú részvényesi érték maximalizálását és a nemzetközi terjeszkedési stratégiájának sikerét tartja szem előtt. Október 1-től ismét a megye a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése az országgyűlés döntése értelmében, megszüntetve a vármegye elnevezést. A jogszabályváltozáshoz igazodva a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveinek neve is módosul, a vármegyei adóigazgatóságok helyébe a megyei adó és vámigazgatóságok lépnek, az adóhatóság a hivatali ügyintézésben az elektronikus és papíralapú dokumentumokban egységesen december 1-től tér át az új elnevezésre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 2:04. Ígérem, hogy ebben az órában kevés beszéd lesz és sok zene. Nyíregyházán a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig a Szabó Kálmánon. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal. Tarts velem ma is!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Alex Kenji és a Bambola a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól 10 perccel fél három előtt, és ma is sikernaptározunk, mert képzeljétek, ma alapozó nap van. Ez most jó alkalom arra, hogy ne rögtön a végeredményt akarjuk látni, hanem rendesen előkészítsük azt, amit később szeretnénk elérni. Ma érdemes tervezni, utána járni a részleteknek, rendet tenni a feladatok között, vagy egyszerűen átgondolni, merre szeretnénk tovább haladni. Nem baj, ha még nincs látványos eredmény, mert most az számít, hogy jó helyre kerüljenek az alapok. Amit ma türelmesen és átgondoltan elkezdünk, arra később sokkal könnyebb lesz építeni. Ezeket kaptuk tehát itt a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült,
1: jó
2: az
0: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházán korábban a Kert utcán mértek, valamint a Debreceni úton is várták a szabálytalankodókat. Debrecenben a Szabó Kálmán utcán voltak korábban rendőrök, és Zsófi üzent, hogy a Nagyerdei körúton is látta a biztos urakat dolgozni. Várom a további infókat 0620 316 3000. Jön Hass és a Midnight.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Look,
2: if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A Reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A Reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség magyarországi irodája. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések használatát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség magyarországi irodája, ahol 10 ügyész vizsgálja majd az uniós forrásokkal kapcsolatos csalásokat és korrupciót. Laura Kodruca kövesi európai főügyész budapesti tárgyalásait követően elmondta, a szervezet hatásköre visszamenőleg a 2021. júniusa óta elkövetett bűncselekményekre is kiterjed. A csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot még idén az országgyűlés elé terjesztik, a magyarországi eljárásokban pedig 10 delegált ügyész jár majd el. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék villogó használatának szabályait. A magyar közlönyben megjelent rendelet értelmében a jövőben a miniszterek közül kizárólag a belügyminiszter veheti igénybe a rendőrségi személyvédelmi gépjárműveket. Az új előírások szerint a hatóság 60 napon belül felülvizsgálja, és szükség esetén visszavonja a korábban kiadott kék és sárga lámpás engedélyeket, míg az engedélyköteles járműveknél a használat célját és útvonalát pontosan dokumentálni kell. Új összeférhetetlenségi törvénytervezetet tesz közzé a kormány, amely megtiltja a politikai és állami döntéshozóknak, hogy sportegyesületekben és sportszövetségekben vezető tisztséget töltsenek be. A szabályozás az országgyűlési és EP képviselőkre, megyei elnökökre, kormánytisztviselőkre, valamint az állami cégek vezetőire vonatkozik a tisztségük ideje alatt és az azt követő 4 évben. A korlátozás kizárólag a legalább 500 igazolt sportolóval rendelkező szervezeteket érinti, a jogszabály társadalmi egyeztetése pedig október 6-áig tart. A régióban egyedülálló módon gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves eddig kizárólag a fővárosban elérhető képzés lehetőséget biztosít a szakembereknek a helyi továbbképzésre és a doktori tanulmányok megalapozására. Az új szakasz szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás közvetítésére és a fogyatékos élők jogainak képviseletére. Idén is csatlakozott Debrecen önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2027-es fordulójához. A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat tervező középiskolások október 5-től érhetik el a pályázati kiírást az elektronikus rendszerben és a Városházán. A kérelem benyújtási határideje november 5-e. Újabb fázisában lép a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti szakaszán. Október 5-től a déli oldalon mindkét sávot lezárják, így a forgalmat átterelik az északi oldalra, ahol 2x1 sávon haladnak majd a járművek. A várhatóan 3 hétig tartó munkálatok alatt a közösségi közlekedés zavartalanul üzemel. Az érintett csomópontokban ugyanakkor több szakaszon megtiltják a nagyívben történő kanyarodást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, szombaton legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt, eső sehol sem várható, a szél gyenge marad, napközben kellemes 25-26 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk már 4 perccel, pörög tovább a pénteki Sunshine délután, kevés dumával is, rengeteg zenével. Ebben az órában játék is jön majd, megkaparintható az Ossis Burger Sunshine menüje. Kezdünk Taylor Swift-tel, szól az Applights.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Üzselim a Ninja is a Moving to the Sun itt a péntek délutánomban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, kitartást a hátralévő munkaidőre. Hozzak már is kiváló zenéket, valamint egy játékot, mert ma is hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a telefonszámodban valahol ott lapul a kettes, akkor küld el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót. Ennyire egyszerű a feladat, és óra végén pedig valakit majd nyertesként kihirdetek. Sok sikert kívánok! Mindjárt érkezik majd Kiskata is a horoszkópokkal, előtte viszont itt egy vadonatúj Martin Garrix-től is egy Sheerantől. Ez a Repeat It.

0: Életben. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Kevin Harris és a Blessings, ezzel pörgettük a délutánunkat. A mai nyerőszám a 2-es a kódjátékban, még lehet jelentkezni, most viszont jön Kiskata, szia!
2: Szia Roli! A kos büszkén tekinthet vissza a heti teljesítményére, a péntek délutánt már érdemes a lazításnak szentelnie. A bika elégedetten zárja a hetet, a kiszámítható munkatempó meghozta a várt nyugodt hétvégét. Az ikrek még a finisben is pörög, de ügyeljen rá, hogy a nyitott szálakat még a hétvége előtt elvarja. A rák megkönnyebbülten engedi el a heti feszültségeket, és már a hétvégi feltöltődésre összpontosít. Az oroszlán méltóképp zárja a munkahét sikereit, a környezete elismerő szavai megédesítik a pénteket. A szűz még az utolsó simításokat is elvégzi a feladatain, hogy tiszta lappal vonulhasson pihenőre. A mérleg ma kellemes, kötetlen beszélgetésekkel teszi gördülékenyé a hét utolsó munkaóráit. A skorpió a csöndes elégedettség érzésével fejezi be a hetet, tudva, hogy mindent megtett a sikerért. A nyilas jókedve és optimizmusa még péntek délután is töretlen, kellemes hétvégi hangulatot teremtve ezzel a munkahelyén. A bak precízen kipipálja a heti prioritási listájának utolsó pontjait is, teljesítve a kitűzött célokat. A vízöntő ma már az új jövő heti projekten gondolkodik, tele friss inspirációval és lendülettel. A halak ma örömmel tapasztalja, hogy önzetlen segítsége nem marad hálátlanul környezete részéről.
1: Nagyon köszönjük, a Maroon 5-val megyünk tovább, jön a This Love.
0: Sunshine FM.

0: A Soulville és a miattad a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, 16 óra mindjárt így jönnek az útinformációk is, azonban ugye gyorsan a mai játékunkra is pontot teszünk így pinteken, mert ugye a kettes volt a nyerőszám, és Angélának pedig gratulálunk. Az Oasis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg, jó étvágyat. Hétfőn pedig ugyanúgy 3 és 4 óra között pörög tovább a játék. A következő óránkat pedig elsőként egy igazi nagy Sunshine-os kedvenccel indítjuk. Mindjárt jön Faithless és Bibi Rexha párosa, méghozzá a New Religion.
1: A Sunshine délután támogatója az Oasis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OasisBurgersAndFries.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza belterületén is több helyen forgalom korlátozás, ami nagy mértékben érinti a főútvonalak forgalmát. Leterheltek a főútvonalak elsősorban, és itt a hétvége megnövekedett a kamionforgalom is pillanatnyilag. Rengeteg a nyerges vontató a 4-es számú főútvonalon, és az országhatár állomások irányába hatalmas nagy forgalommal szembesülnek a közlekedők. Várakozni kell a kilépési oldal több helyen, és ez Magyarországra vonatkozik nagyon sok határ átkelőre. Nyíregyháza belterületén is több forgalomkorlátozással járó munkaterület volt mai nap folyamán, és ugyanez mondható el Debrecen városról is. Ott is dolgoztak, a jó időnek köszönhetően több közműhelyreállítás és útburkolatnak a helyreállítását végezték. Több helyen az éjszaka időpontban a burkolati jeleket fogják festeni, amik az útburkolati jelek festésének idejére további forgalomkorlátozás le vannak kúpozva, a munkaterület kellő oldaltávolságot tartsanak, és hát jelentősebb forgalom az autópályán is, tesznek betartani a szabályokat, kívánunk jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum. Továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mintegy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan kb. 7 ezer forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. Szigorította a kormány a kiemelt gazdaságfejlesztési beruházások szabályait a debreceni, a gödi és az iváncsai akkumulátorgyárhoz kapcsolódó fejlesztéseknél. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a környezetvédelmi vagy természetvédelmi előírásokat megszegő beruházók a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább fél évig nem kaphatnak új építési vagy létesítési engedélyt. A szigorítást a már folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Szeptembertől október végéig kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolai vetélkedők várják a megemlékezőket városszerte. Október 23-án a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonás után az egyetemtéri 56-os emlékműnél emlékező beszédek, koszorúzások és mécsesgyújtások mellett színházi előadások és ünnepi hangverseny is szerepel a programok között. Elfogta a rendőrség azt a 34 éves szabolcsi férfit, aki október 1-én kora délután kirabolt egy kisboltot Debrecenben a Bartók Béla úton. A támadó megütötte és megfenyegette az eladót, majd közel 100 ezer forint készpénzzel menekült el a helyszínről. A nyomozók egy nyomkövető kutya segítségével találták meg az elkövetőt egy közeli ingatlanban, akit rablás és súlyos testi sértés kísérlete miatt őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, szombaton legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt, eső sehol sem várható, a szél gyenge marad, napközben kellemes 25-26 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4 múlt már 4 perccel pörögt tovább a péntek délutánunk, rögtön útinfókkal rajtolunk. Nyíregyházan a Kert utcán mértek korábban, Debrecenben pedig a Szabó Kálmánon várják a szabálytalankodókat. Bibi Rex a Faithless New Religion, ezzel startolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

DJ Antoine is a Welcome to Saint-Tropez itt a péntek délutánunkban. Hello mindenkinek, és képzeljétek, szeptemberben javult a mentők kiérkezési ideje Magyarországon. A legsúlyosabb eseteknél még mindig elmarad a kitűzött 15 perces cél, viszont az országos mentőszolgálat adatai szerint a P1-es riasztások 90%-ához 25 percen belül érkezett mentő a korábbiakban. Szeptemberben egyébként csaknem 85 ezer riasztást kaptak a mentők, ami 11%-os csökkenés az augusztushoz képest. További infók pedig akár ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu-n elolvashatók. Olivia Rodrigo énekel, itt az újdonság, ez

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszi Gabi a jelzést, Viber fotót küldött, hogy Nyíregyházan a Tokaj úton mérnek a rendőrök. Hasonló a helyzet szintén Nyíregyházan a Debreceni úton kifelé a városból, ott is legyünk megfontoltak. Debrecenben korábban a Nagyerdei körúton mértek, illetve a Kassain is várták a szabálytalankodókat. Én pedig várom a további infókat itt a péntek délutánunkban 0620 316 3000. Jön, és a Don't Call Me Up.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, tudod, 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Ray Shaver is my husband, egy igazi nagy kedvenc itt a péntek délutánunkban is. Szerencsére ma sem történt árváltozás a hazai üzemanyag árak tekintetében, ugye továbbra is a 95-öst 636 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolaj pedig 709-ért csöpögtethető. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő hét folyamán lesz-e valamerre elmozdulás. A következő órában viszont egy tuti, hogy olyan zenék jönnek, amelyeket mindannyian szeretünk, My Smith és a Drive Safe, ezzel pedig tuti, hogy indulunk majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem, köztük a Debreceni Egyetem keresetét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem, köztük a Debreceni Egyetem keresetét, amely az uniós forrásokból való kizárásuk ellen irányult. A luxemburgi testület megállapította, hogy az EU tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt. A döntés értelmében a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek minősül, így az nem sérti a tudományos életszabadságát. Titkos kormányhatározatokban dönthettek a debreceni akkumulátoripari beruházások állami támogatásairól, Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalon közzétett beszámolója szerint. A politikus állítása alapján a nyilvánosságra hozott lista szerint a CETL, az EVE Power, a SEMCORP és az EcoPro is kapott kormányzati forrásokat az elmúlt években. A határozatok közvetlen támogatásokat és infrastruktúra fejlesztéseket egyaránt tartalmaznak, a pontos összegek azonban nem ismerhetők meg a dokumentumokból. Új onkológiai gondozó nyílt a Debreceni Egyetem klinikai központjában, a Bethlen utcai járóbeteg szakellátási központban. Az új ellátóhelyen a már aktív kezelésben nem részesülő daganatos betegek hosszú távú, komplex utánkövetését végzik a betegség esetleges kiújulásának és szövődményeinek a korai kiszűrése érdekében. A rendszeres ellenőrző vizsgálatok mellett a központ kiemelt figyelmet fordít a betegek fizikai felépülésének, rehabilitációjának és pszichés állapotának támogatására is. A nagy érdeklődésre való tekintettel október 10-én és 11-én rendezik meg az 5. debreceni sokadalmat a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén. A szervezők tájékoztatása szerint a hagyományőrző vásár a korábbiakhoz hasonlóan idén is egyszerre várja a látogatókat a megszokott debreceni régiségvásárral. Az antik kincsek mellett a mesterségek tere kínál majd kézműves bemutatókat, valamint programokat a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig mindenkinek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, szombaton legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt, eső sehol sem várható, a szél gyenge marad, napközben kellemes 25-26 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket Mariannának, 5 óra után járunk már 4 perccel, pörög tovább a péntek délutánunk, a Petrákat pedig csókoltatjuk ma így, október 2-án ők ünnepelnek. Hozom ebben az órában is a kiváló klasszenéket, My Smith, Drive Safe, ezzel rajtolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőivel.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ide érkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autó megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: A látáshónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez ez egy napszemüveg?
5: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Ez a nagy újítás benne.
6: Hűde kellett ez
4: hogy...
6: nekem.
4: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
6: Igen.
4: Tehát, hogy, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
6: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel. Ez engem megnyugtat.
4: Na tessék, Laci a gyakorlati
5: kérdés. De lehet, nem. Hogy valaki rajong érte.
6: Na így lehet eladni mindent egy ilyen...
4: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
7: So, follow me.
4: Mondd már azt, hogy so, follow me.
7: So, follow me.
4: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
6: ennyi,
4: Laci?
6: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
5: A Sunshine
4: AI.
6: Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
4: tényleg?
6: Hát nem az OnlyFansnál. Tehát egy szaunánál is irritálja.
4: Csukott szemmel.
6: Úgy ülsz bent.
4: Tök jó, igen, tök jó, mert melletted ülnek.
6: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent a
4: főleg azért.
6: Józsikám, itt vagy még?
4: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen. Csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétel tapogatni jobbra-balra. Megfogsz valamit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsém miatt csupasz.
6: Eljátszod a vakot.
5: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
4: Hát ráfogsz valamire.
5: Egy asszonyfigyére.
4: Érzed, mire fogsz rá?
6: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
4: Igen, akkor kiugrik a lencse.
6: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Belánó és a Starboy a Sunshine FM-en már is programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kis Kata, szia!
2: Szia Roli! Készítsétek a kényelmes cipőket és a nosztalgikus hangulatot, mert kerek fél évszázada nyúzzák a húrokat a srácok Nyíregyházán. A Dongo együttes október 3-án 17 órától egy hatalmas jubileumi örömzenéléssel robbantja fel a Váci Mihály Kulturális Központot. 50 évnyi költészet és zene találkozik ezen az estén, a belépés pedig teljesen ingyenes. Igaz, a belépő korszalagokért már most érdemes elstartolni a portára, mielőtt elkapkodják őket. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Bábszínházban, a 100 holdas pagony meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük, Dua Lipával megyünk tovább, hudinizzünk egy kicsit, és 6 óra után pedig indul a 2 órás élő esti kívánság műsor.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programon.

0: Florida és a Good Feeling itt a délutánunkban. Köszi a mai figyelmet, viszont nem szabad elfelejteni, hogy perceken belül rajtol majd Norbival a 2 órás élő esti kívánság műsor várja a zenei kéréseket, üzeneteket, a Petrákat pedig lehet köszönteni, mert ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Időjárás tekintetében pedig a hétvégén majd egy kis indián nyárnak örülhetünk, mert 22-23 fok lesz majd a maximum, viszont ma éjszaka is akár 1 fokot is mérhetünk a térségünkben. A következő órát pedig majd Lo indítja a Get Lucky-val.
1: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárát is. Megjelent a kormányrendelet az iskola kezdési támogatás második részletéről. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a nemzeti kulturális alapot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Kecskeméti Járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte 1 hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó ütlen kezelés gyanújával. Megjelent a kormányrendelet az 50 000 forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadóhelyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorház a Múzeum kiállítása anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font jegyzése már közelíti a 431 forintos szintet, az euró ára kicsivel 368 forint felett alakul, a svájci frank pedig éppen csak átlépi a 390 forintos határt. A legnagyobb emelkedést az amerikai dollár könyvelhette el, az árfolyama most meghaladja a 326 forintot.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar U21-es labdarúgó válogatott csütörtökön este hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Litvániát, megszerezve ezzel első győzelmét az Európa-bajnoki selejtező sorozatban. Régiónkból a DVSC játékosai közül az 59. percben beállt Dénes Vilmos győztes gólt lőtt, Patai Dávid a 81. percben lépett pályára, a horvátok ellen kezdő Terca Gergő ezúttal nem állt be, a Nyíregyháza Spartakus játékosa Manner Balázs csereként lépett pályára. A magyar válogatott október 6-án Törökország otthonában zárja az EB selejtezőket. Sűrű volt a program az atléták számára 2026-ban, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői több rangos eseményen vehettek részt, fedett pályán és szabadban egyaránt. Az év elején ismét az atlétikai centrum volt a helyszíne a fedett pályás magyar bajnokságnak, és eldőlt, hogy 2027 februárjában ismét a megyeszékhelyre érkeznek az ország legjobb atlétái. Folynak arról is egyeztetések, hogy a szlovák bajnokságot is az atlétikai centrumban tartanák, ehhez adottak a lehetőségek. A sportcentrum atlétái közül többen is ott voltak a korosztályos és a felnőtt Európa bajnokságon, utóbbin hárman képviselték a nyíregyházi színeket, a diszkoszvető Kerekes Dóra és Szikszai Róbert, valamint a gyalogló Helebrant Máté. A szezon még nem ért véget, a hétvégén rendezik az utánpótlás ügyességi és gátfutó csapatbajnokságot, ahol szeretne jól szerepelni a nyíregyházi csapat. Öt korcsoport több mint 600 cselgáncsozója volt érdekelt a Pakson megrendezett Atomkupa országos utánpótlás versenyen. Éremesélyekkel vágott neki a küzdelmeknek a Déjesi Debrecen 40 kilós fiatalja, Boros Kincső, aki végül a harmadik helyen zárt. A fiúknál ugyanebben a korcsoportban Harman Antal az ötödik helyen fejezte be a versenyt. Az U18-asoknak országos rangsor versenyt rendeztek az Atomvárosban, a mezőnyben a magyarok mellett román-szlovák és szerb judokákkal. A debreceni Fancsari László szenzációsan szerepel az elmúlt hetekben, és a jó széria most sem szakadt meg, három ellenfelét is ipponnal verte, begyűjtve ezzel az aranyérmet. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, köszi Marian a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a pinteki 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Loyal, itt van tőle a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Class Animals, és ez volt tőlük a Heat Waves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik természetesen ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Bencinek üzeni, hogy szeretném megköszönni, hogy minden nap mellettem vagy. Te vagy az én boldogságom, és nagyon szeretlek. Aztán Gábor Rékának üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom. Remélem, meg tudsz majd bocsájtani. Petra pedig Dávidnak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok annak, aki minden nap mosolycsal az arcomra. Legyen egy csodálatos estét. Hát, drága szemsejnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Délgetta, a Teddy Swims és a Tózendály 3-osa. Ez a Gun Gun Gun, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Daigo és Khalid. Ez volt tőlük a Say My Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig. Javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Lilla üzenetével megyünk tovább, aki Krisztiánnak üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap számíthatok rád, nem csak a párom, hanem a legjobb barátom is vagy. Aztán Zoli Évának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, köszönöm, hogy ennyi éve bearanyozod az életemet. Dori pedig Tamásnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Asafa Vidán, ez pedig a One Day, a 2 órás élő esti kívánság.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Undyne, és az volt a Beautiful Things az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy itt is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Jó, úgyhogy arra csak óvatosan. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak a Tiszavasvári útra ugrunk, ahol a Valent autótól kifelé ugye útlezárás van, erre mindenképpen figyeljetek oda, és hogyha tehetitek, akkor kerüljetek. Ott van például a Nyugati elkerülő, vagy akár a Tokaji út is. Debrecen útjaira kanyarodunk, hogy jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Rákóczi utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint a Vezér utcán is erősebb a forgalom, ez pedig Anonymous-tól tudom. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum. Szigorította a kormány a kiemelt gazdaságfejlesztési beruházások szabályait. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Szigorította a kormány a kiemelt gazdaságfejlesztési beruházások szabályait a debreceni, a gödi és az iváncsai akkumulátorgyárhoz kapcsolódó fejlesztéseknél. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a környezetvédelmi vagy természetvédelmi előírásokat megszegő beruházók a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább fél évig nem kaphatnak új építési vagy létesítési engedélyt. A szigorítást a már folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott 2 adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek, 0620 316 3000, az óránkat indítom Ray Daltonnal, ez már a Blood Running.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Rudi. Ez volt a Szagács Gergővel közös Kék a szívem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Marci üzenetében nyitom a második óránkat, aki Vivinek üzené, hogy sajnálom a tegnapit, nem akartalak megbántani. Remélem, hogyha hazaérsz, már mosolyogva vársz. Aztán Zsófi Ádámnak üzeni, hogy már régóta szerettem volna elmondani, hogy mennyire sokat jelentesz nekem. Remélem, te is hasonlóképpen gondolod. Józsi pedig Katinak üzeni, hogy boldog házassági évfordulót, minden együtt töltött évért hálás vagyok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Lost Frequencies, ez pedig a Reality, a két

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült
2: is jó az. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hi, Alex és a Slep. Ez volt a Nagy Bogival közös, nem hiszek, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyújtuk egy csokorban, úgyhogy jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek a kényelmes cipőket és a nosztalgikus hangulatot, mert kerek fél évszázada nyúzzák a húrokat a srácok Nyíregyházán. A Dongo Együttes október 3-án 17 órától egy hatalmas jubileumi örömzenéléssel robbantja fel a Váci Mihály Kulturális Központot. 50 évnyi költészet és zene találkozik ezen az estén, a belépés pedig teljesen ingyenes. Igaz, a belépő karszalagokért már most érdemes elstartolni a portára, mielőtt elkapkodják őket. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Báb Színházban, a Száz Holdas Pagony Meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Dóri üzeni Rolandnak, hogy te vagy az, aki mellett önmagam lehetek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek. Aztán Eszter Péternek üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni tőled, nem így kellett volna reagálnom, nagyon fontos vagy nekem. Laci pedig Ildikónak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvence. Itt van már a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a The Door, a 2 órás élő esti kívánc.

Bruno Mars, és ez volt az I Just Might, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Péter üzeni Zsuzsának, hogy boldog születésnapot, legyen tele a hétvégéd nevetéssel, szeretettel, és sok-sok meglepetéssel. Aztán Ági Norbinak üzeni, hogy köszönöm, hogy akkor is mellettem állsz, amikor nem könnyű velem, te vagy a biztos pontom az életemben. Tamás pedig Bettinek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, nem várok semmit, csak szeretném, ha tudnád, hogy őszintén sajnálom. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Clean Bandit, Anne-Marie és David Guetta 3-asa. Ez a Crybaby. Kellemes estét!

0: És ez volt a Cameraman az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis perceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen startol a MixXL, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után jön majd az új generáció DJ-je méghozzá Robin, 11 óra után pedig majd egy picit lelassulunk, ugyanis jön majd Edo Denova, és hozza a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Úgyhogy érdemes velem tartani az elkövetkezendő 4 órában is. Pár perc szünet, és kezdünk!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hankobás, nem láttad?
3: Igen.
2: Láttad? Én néztem, igen, élőben. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, az át a kabátot. Ezt hihette a sofőr szerint. Vagy valami, és két-háromszor becsapta, majd kövérgáztodott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
3: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
2: Igen. És ez az
3: és
2: autó.
3: Át, igen, futsz éppen ja, az autó.
2: De várjál,
3: jaj,
2: de
3: elkapod.
2: De igen, embereket várj. Aha, és így néz csak, irányítan, jobbra megyek, és az NK-s pénzeket, vagy mi kezdett?
3: Azt meg szeded össze.
2: Úgy látod, milyen igen, jól csinálom?
3: Nagyon jó.
2: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
3: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
2: Igen, mert próbálnak megállítani. És, bum, egy sajtóst elkaptam.
3: El. Hát bocs. Igen, neki mentél.
2: De lehet hírtévés volt.
3: De 52 milliót összeszedtél.
2: Oppá, oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez semmi, vagy csak ez egy napszemüveg?
3: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Tehát hát ez a nagy újítás benne.
4: Hűde kellett ez
2: hogy...
4: nekem.
2: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
4: Igen.
2: Tehát, hogy, hát, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
4: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newton méterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newton méterrel. Ez engem megnyugtat.
2: Na tessék, Laci a gyakorlati kérdés.
3: De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
4: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen...
2: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
5: So, follow me.
2: Mondd már azt, hogy so, follow me.
5: So, follow me.
2: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
4: ennyi,
2: Laci?
4: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
3: A Sunshine
4: marát.
3: Ilyen
4: piacra. Nem, marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
2: tényleg?
4: Hát nem az OnlyFansnál. De hogy...
3: kiesett a kontaktlencs a menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer, csak így kipattott. És...
2: azt hittem azért, hogy annyira meresztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
3: De tényleg olyan jó volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi, tehát...
2: igen,
3: hogy
2: nálam van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
4: Tehát egy szaunánál is irritálja.
2: Szemmel.
4: Úgy ülsz bent.
2: Tök jó, igen, tök jó, mert melletted ülnek.
4: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent a
2: főleg azért.
4: Józsikám, itt vagy még?
2: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra. Megfogsz valamit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsém miatt csupasz.
4: Eljátszod a vakot.
3: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
2: Hát ráfogsz valamire.
3: Egy asszonyfigyére.
2: Érzed, mire fogsz rá?
4: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
2: Igen, akkor kiugrik a lencse.
4: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát. Magyarország és Európa
6: legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
7: Csak jó zene.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
8: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop. Közítette a NAV a számla nélkül elszámolható üzemanyagárakat októberre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
6: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7 ezer forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. Közítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal a számla nélkül elszámolható üzemanyag árakat 2026. októberére. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek a 95-ös benzin esetében literenként 605 forintot, míg a gázolajnál 681 forintot számolhatnak el igazolás nélkül. Az adóhatóság által meghatározott árak alkalmazásával a költségelszámoláshoz nem szükséges üzemanyagszámlát beszerezni. Október 1-től ismét a megye a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése az országgyűlés döntése értelmében, megszüntetve a vármegye elnevezést. A jogszabály változáshoz igazodva a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveinek neve is módosul, a vármegyei adóigazgatóságok helyébe a megyei adó és vámigazgatóságok lépnek, az adóhatóság a hivatali ügyintézésben az elektronikus és papíralapú dokumentumokban egységesen december 1-től tér át az új elnevezésre. Több mint 4 milliárd forint közpénzt költött el a Balási Gyula féle Lansz csoport a honvédelmi élményközpontok kiépítésére és üzemeltetésére. Az átlátszó által megszerzett dokumentumok alapján a Honvédelmi Minisztérium háttércége kiugróan magas összegeket fizetett ki, többek között 31 millió forintot egy játéktank pályára és több száz milliót eszközbérlésekre. A kormányváltás után a parkok bezártak, az ügyben pedig hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt feljelentés született. Nem kell többi ezer kilométereket utaznia a mangónak meg az avokádónak, hamarosan akár a szomszédos déli államokból is érkezhetnek az egzotikus finomságok. A klímaváltozás és a felmelegedés miatt ugyanis Dél-Európában egyre kedvezőbbek a feltételek a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök termesztéséhez. A felmérések szerint a kontinensen elfogyasztott trópusi gyümölcsök 90%-a még importból származik, ám a magasabb értékesítési árak miatt a helyi gazdáknak is komoly üzleti lehetőséget jelenthet a váltás.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
8: Szombaton folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk. Az égen a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek. Innentől kezdve átálltunk 2 darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Természetesen éjfélig együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a kedvenceket mix formájában. Ebben az órában, tehát a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Ha álmodból felkeltenek is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en.
1: At the turntable, the best DJ.
0: A lemezjátszók mögött.

0: Mixixel, ami szól nálatok. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már át is repültünk, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, tényleg csak egy másodperc lesz, és utána folytatódik a megújult Mixixel a következő órában is a lemezjátszóknál. DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodperci szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a térség valóban élő esti mix műsora, ebben az órában pedig még a lemezjátszóknál DJ Vágó. Ha van infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620 316 3000. Engedem útjára a kedvenceket méghozzá mix formájában a lemezjátszóknál DJ Vágó.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ez az óra is elrepült, úgyhogy Andrisnak megköszönöm a mai 2 órás kitüntető figyelmet és a jobbnál jobb zenéket. Természetesen holnap este 8 órakor majd ismételten találkozunk itt a megújult Mixixelben. Most viszont, hölgyek, urak, egy nagyon-nagyon rövid szünet, és utána pedig jövünk vissza, hiszen érkezik hozzánk az új generáció DJ-je.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
1: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-XL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretem.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fowlt-nak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mixműsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
1: A lemezjátszóknál.

Mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a lemezőkkel

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

a megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást, sziasztok!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor